0: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
1: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
2: Talán Art Deco stílusú berendezés vagy skandináv hangulat.
3: Mit csinálsz, Anna?
4: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt és tervezem a felújítást.
3: Megint felújítás?
4: Igen, Laci. Mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
3: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Kármán András bejelentette a nyugdíjemelés részleteit. Kitilthatják az átmenő forgalmat Sasad utcáiról. 27 desszert versenyez idén a Balaton sütije címért. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Négyszeresére 120 000 forintra emelik a 2008 óta változatlan 28.500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A 108 000 forint alatti nyugdíjakat 120 000 forintra egészítik ki, a 108 és 146 000 forint közötti ellátások pedig sávosan 6 és 12 000 forint közötti összeggel emelkednek. Az árva ellátás minimuma 50-ről 60 000 forintra nő, a megváltozott munkaképességűek rokkantsági és rehabilitációs ellátása pedig 10%-kal emelkedik. Változik az időskorúak járadéka is. Az érintetteknél az összeghatárok nagyjából a kétszeresükre emelkednek. A csomag több mint 700 000 embert érint, és a jövő évi költségvetésben 123 milliárd forintos kiadást jelent. Mentesíteni Sasad lakóutcáit az agglomerációs átmenő forgalomtól az újbudai önkormányzat. A tervek szerint bizonyos utcákban áthajtási pontokat alakítanának ki, szükség esetén pedig rendszámfelismerő kamerával működő sorompókat is telepítenének. A korlátozás az átmenő forgalmat érintené, amelyet a kerület szerint jelentős részben az agglomerációból érkező ingázók használnak a főutak torlódásainak elkerülésére. Az önkormányzat szerint a cél a lakó pihenővezetek nyugodtabbá és biztonságosabbá tétele, miközben az ingatlanok továbbra is megközelíthetők maradnak autóval. Munkacsoport vizsgálja a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalmát, miután a mélyalvási időszakban rendszeresen a megengedettnél több gép közlekedik. Éjfél és hajnali 5 óra között legfeljebb 6 kereskedelmi gépmozgás ütemezhető, ehhez képest az idei első negyedévben 829 műveletet rögzítettek. A 90 napból 65 alkalommal 6-nál több gép közlekedett, a túllépések egy részét késések okozták. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Budapest Airport, a Hungarokontroll és a Vizer közös munkacsoportban vizsgálja a helyzetet. 27 desszert versenyez idén a Balaton sütije 2026 címért. A második alkalommal meghirdetett versenyen 15 alkotás a fő kategóriában, 5 a mindenmentes, 7 pedig a junior mezőnyben indult. A zsűri szeptember 29-én Balatongyörökön kóstolta végig a nevezéseket, amelyek között a füge, a megy, a málna, a dió, a mandula és a balatoni borok is megjelentek. A cukrászok különleges párosításokkal is kísérleteztek, például meggyel és fekete borssal, valamint paradicsommal és bazsalikkal. A Balaton sütije 2026 győzteseit október 11-én a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki.
8: Hogy én hogy imádom a fügét? Zoltán, te szereted?
9: Nem, pedig van fügefánk.
8: És nem szoktad megenni róla a fügét?
9: Nem,
8: senki a házban?
9: Leesik, szétplacsal a járdán, és hát olyan csúnyán néz ki, tudod? Hogy így nincs hozzá.
8: De előbb kell leszedni. Amíg, na jó,
9: gyere, mindegy. Szívesen vendégül látunk.
8: Hát most már mindegy, most már leérett a füge. Na már mindegy. Őszi reggelünk van, de nyárias délutára számíthatunk. Most egyelőre még csak 15 fokos a reggel, de délutára már 25 fokot ígérhetek, ahogy szombaton és vasárnap is velünk marad ez a kellemes.

0: napos nyárias őszi idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Az M1-es autópálya Budapest felé Szárligettől egészen a nullásig szakaszos torlódás alakult ki. Az erős tranzitforgalom miatt jelenleg a külső sávon meg-megáll a forgalom, vagy éppen csak araszolnak a járművek a rengeteg kamion miatt, főleg, hogyha valamelyiknek ugye meg kell állni, mert mondjuk hivatalosan pihenő ideje van, és nem tud mit csinálni a sofőr. Sajnálom őket nagyon. Az átterelt belső sáv jól járható, így aki a fővárosba tart, mindenképpen ezt válassza. A 4-es számú főúton Albert Irsa és Ceglid Berccel között két személyautó karambolozott, az 55-ös kilométernél a két irány forgalmát egy sávon váltakozva engedik át. A 77-es számú főúton Veszprém és Tótvázsony között baleset történt, a 6-os kilométernél lezárták a fél útpályát. A Városligeti Fasorban itt Budapesten tart a csatorna felújítása, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizút használható, de mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti Fasornál. A Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt kikapcsolták a jelzőlámpákat, várhatóan délután 11-ig. A forgalmat rendőrök irányítják, míg a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezetékjavítás miatt a félútpályát tartják zárva, itt pedig jelzőlámpa szabályozza a váltakozó irányú áthaladást.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, ha péntek, és 3:49, akkor...
2: Cilla Gasztró!
1: Jó reggelt, Zsófi, jó reggelt, Cilla!
3: Hello!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt!
1: Sziasztok, merre jártok? Miért nem vagytok itt velünk?
4: Hát az az igazság, hogy mi elvállaltunk egy remek munkát a Zsófival, és én tegnap még ugye nagy munkában voltam és forgattam, de ma már én mind a ketten Moson, Magyaróváron vagyunk a Színbádban, ugye, és innen megyünk. Mit csinálunk, Zsófi?
5: Kérlek szépen, igen, mi Moson-Magyaróváron, pontosabban Moson-Magyaróvár mellett János Somorján megyünk egy svéd-magyar ilyen orvosi műszereket gyártó vállalathoz, ott fogunk kedveskedni a dolgozóknak egy különleges ebédmenüvel, de úton odafelé most még be fogunk ugrani a Glück vendéglátóipari szakközépiskolába, ami a helyi szakácsképző szakácsokat és pincéreket képeznek, és hát ott a Cilla el fogja mesélni, hogy ennek a szakács és séf hivatásnak mik a szépségei.
4: Jaj, de jó, igen.
2: Milyen lelkes vagy!
4: Odáig van. Ezért vagyunk itt, úgyhogy... Úgyhogy nem is tudom, mert az az igazság, hogy egyébként mi készültünk egy menüvel.
2: Az a leves lesz, amit múltkor mondhatok?
5: Igen,
2: múlt pénteken?
5: Még az, adósok vagyunk a hallgatóknak, mert nagyon sokan kérdezik nálam is, úgyhogy küldjük a receptet, és majd megy ki Facebookra.
2: Oké.
4: És ezen kívül meg a második fogásnak pedig egy kokovent fogunk készíteni, de ugye itt nem az egész, a kok ugye az a kakas, tehát most egy kicsit csalunk, tehát ez egy hamis kokovent lesz, ami egyébként csirkéből fog készülni, hiszen itt 300 dolgozót fogunk mi kiszolgálni. Ha jól tudom, én fogom a 300 adag pisztulevest ugye kimerni az üzemi konyhán, és ez lesz az én feladatom. A Zsófi meg gondolom felügyeli az egészet, vagy csatlakozik.
5: Csabi, van olyan... A csirkét tálalom.
2: Csabi, van olyan...
4: Elnézést, a csirkét tálalom.
2: Van olyan ott, mint a konyhás néninknek? Tudom, itt régen a hajukra húztak, ez a hajháló? Mert szerintem abban kéne
5: tálalom. Nem pont úgy néz ki a Cilla, tehát én feltettem neki a kérdést, hogy esetleg hozott-e valami ruházatot, ő egy gyönyörű kenzo inkben van, és kékszerekben.
2: Oké.
4: Igen, én megöltöztem, hogy jól nézzek, megmondom őszintén.
2: Most, hogy mondod, de... nálunk is a Petőfi Sándor általános iskolában így szolgáltak ki a konyhás nénik annó.
4: Igen, én egy világot kezdém, és akkor mondták, hogy rendben, mert kajaszagod lesz. Igen. Nem mondom, ezt el is felejtettem. Mert hogy én innen még Szombathelyre fogok átmenni este, a Barki Gergővel egy előadást tartok, ugye itt a családtörténetről. Tehát, hogy így még nekem van egy Szombathelyi túrám, úgyhogy itt végig Nyugat-Magyarországon fogok bolyongani a mai nap folyamán.
1: Na jó, hát a pisztulevesből esetleg, hogyha marad, hozzatok már.
5: Nagyon
2: ő nagyon rákattant,
1: igen. Én odáig voltam érte, igen. Abszolút.
5: Zoli, és mi lenne, hogyha megpróbálnád te megfőzni?
1: Nem hallom, amit mond a Zsófi.
2: Az a baj, Zsófi, nem látod a Zoli szemét, a tekintetét.
1: Megszakadtunk.
2: Hatalmas csodálkozó szemek, hogy micsoda.
1: Miről, babról beszélsz? Micsoda? Tészta?
4: Én egyébként, Zsófi, még azt gondoltam, hogy azért lökjük ki ezt a menüt, amit most készítünk. Tehát ne csak a pisztulevest, hanem... amit egyébként a helyet pasztunak mondják, de hogy lökjük ki a kokovennek a receptjét is.
5: Igen, mind a kettő fent van nálam az oldalon, elküldjük nektek, és mind a kettő ilyen igazi október elejé koraőszi fogás, hétvégére tökéletes, úgyhogy elküldjük, hát ha valakinek kedve lesz elkészíteni. Én pont tegnap voltam a piacon, és ez a fejtőbab, ami szintén van a levesben, és egyébként nyáron elég nehezen lehetett hozzájutni, mert sajnos a babnak úgy tűnik legalábbis ezeknek a szemes száraz baboknak annyi, azt mondták a termelők, hogy ez katasztrofális a klímaváltozás szempontjából, nagyon rosszat tett neki az asszály, és hogy gyakorlatilag idén nagyjából ettől el is köszöntek, ami nagyon rossz hír, viszont friss babok gyönyörűek vannak most még a piacon, és én is még vettem sima zöld babot is, meg ezt a fejtőbabot is, úgyhogy ez a leves szerintem tökéletes lehet hétvégi főzéshez.
2: Köszönjük szépen.
1: Megtalálható majd a Sláger online felületein. Köszönjük, akkor hát jó munkát nektek, meg a,
5: leginkább
1: a dolgozóknak is jó munkát és jó étvágyat. Dobjátok fel őket.
4: Rohanunk a szakközépiskolába most.
1: Ahhoz meg pláne. És Csabi, téged még hívunk majd a Cilla Tours miatt. Arra kérlek, készülj.
4: Jó.
2: Sziasztok.
5: Sziasztok.
1: Szép napot.
5: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
5: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kowalski Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
6: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forint. Vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
9: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében? Búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál? Bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
10: Valami van a levegőben.
11: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
12: Halott Pénz, évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
13: A változatosság frekvenciája.
14: Ez a Sláger FM.
15: A reklám után.
16: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Megöltek egy nőt Budapest második kerületében. Új bevásárlópark épül Budakeszin. Megnyílik ma a Budapest kontemporári kiállítása Bálnában. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Este 8 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, a nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak az idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni, a helyszínen meghalt. A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak. A BRFK emberölésbüntet gyanúja miatt indított nyomozást. Több budapesti kerületi polgármester is bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert, amiért szerintük a kerületek megkérdezése nélkül állapodott meg a parkolási bevételek fővárosi szintre emeléséről. A megállapodás szerint a parkolás szervezése és bevételeinek beszedése a fővároshoz kerül, a pénzt pedig egy budapesti útalapba irányítják. A kerületi vezetők szerint a bevételek elvesztése jelentősen érintheti az önkormányzatok gazdálkodását. Soproni Tamás terézvárosi polgármester szerint Karácsony méltatlan vált arra, hogy a kerületeket képviselje. Pikó András, józsefvárosi polgármester pedig a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében való részvételét is felfüggesztette. A rendőrség két munkatársát áthelyezték a kommunikációs területről egy újságírónak küldött elfogadhatatlan hangnemű üzenet miatt. A HVG újságírója egy interjú kérelemre válaszul kapta azt az üzenetet, amelyben sikítozó kékharisnyának nevezték. Az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el az ügyben, és megtették a szükséges személyzeti intézkedéseket. A két kollega a továbbiakban nem a kommunikációs területen dolgozik. Új bevásárlópark épül Budakeszin, a fejlesztés már zajlik a meglévő Zoom bevásárlópark szomszédságában, írja a Világgazdaság. A több mint másfél hektáros telken egy 4300 négyzetméteres üzleteknek és szolgáltatásoknak helyet adó épületkomplexum készül. A beruházásban több új hazai és nemzetközi márka is megjelenhet, így a környéken élőknek kevesebbet kellhet Budapestre utazniuk nagyobb bevásárlások miatt. A fejlesztők a fenntarthatóságra is figyelnek, 30 talajszondás hőszivattyút, 200 napelemet és esővíz visszagyűjtő rendszert is terveznek. Az építkezés már megkezdődött, a bevásárlópark várhatóan 2027 negyedik negyedévében nyílhat meg. A térségben közben Solymáron is új kereskedelmi központ épül, a Shop 10 bevásárló udvar átadását 2027 harmadik negyedévére tervezik. Mától vasárnapig várja a közönséget a Budapest Contemporary Kortárs Művészeti Kiállítás és Vásár a Bálna Kulturális Központban. A rendezvényen mintegy 70 kiállító több ezer műtárgyát mutatják be, szigorú szakmai szempontok alapján válogatva. Idén először a képzőművészethez kapcsolódó kreatív területek, így a kortárs ékszer, a dizájn és a divat is nagyobb hangsúlyt kap. A látogatók több mint 400 négyzetméteren egy képzeletbeli gyűjtő otthonát is megismerhetik, ahol kortárs és vintage tárgyakat mutatnak be. A programban tárlatvezetések, gyermekprogramok és diákoknak szóló művészeti foglalkozások is szerepelnek. Szép napos idő lesz ma is, délelőtt még egy pulcsi jól jöhet a 17-19 fokban, délután viszont már 25 fokos meleg lesz. Gyenge mérsékelt marad a keleties szél. Hétvégén kiránduló idő várható hűvös hajnalokkal és derült meleg nappalokkal. Eső egész héten nem lesz, és még a jövő héten is marad a szép őszi idő. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
9: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
18: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabányától egészen az M0-ig szakaszos torlódás alakult ki, főleg az erős tranzitforgalom miatt, főleg a külső sávon, ahol megáll alkalmanként a sor. Az átterelt belső sáv viszont jól járható a főváros felé, személyautóval érdemes, célszerű ezt választani. A 3-as számú főúton, 60 belterületén, a Grassalkovics úton, a Bástya utcánál gyalogost gázolt egy személyautó. Az 58-as kilométernél jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat. A 4-es számú főúton Albertirse és Ceglédbercel között két személyautó ütközött, az 55-ös kilométernél a forgalom egy sávon haladhat, felváltva engedik át tehát a két irány forgalmát. A 77-esen Veszprém és Tótvázsony között szintén baleset történt, itt a 6-os kilométernél ugyancsak a félútpályát tartják zárva. Budapesten a Városligeti fasorban tart a csatorna felújítás, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízút használható, illetve a Bajza utcát a Városligeti fasornál le is zárták. A Móricz-Zsigmond körtéren karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan 4:45-ig rendőri irányítás van, a 13. kerületben az Esztergomi úton pedig, ahol a félútpályát tartják zárva az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Legyenek óvatosak, jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
18: A hétvégén megint vonulás lesz a Bazilikától egészen a Hősök teréig, de kik vonulnak?
19: Az kutyák, állatok.
18: Cica. Macskák is vonulnak szerintem?
19: Nem tudom, hogy mindjárt megkérdezzük a szervezőket.
18: Csak nem, vagy róka. Vagy... Hát emberek lesznek minden esetre.
19: És nem, mindjárt
18: a részletekkel. Sláger.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 9:40. Jó reggelt kívánunk, és hogy az előbb már céloztunk rá, a Bazilikától a Hősök teréig vonulnak holnap. Az állatok, meg hát akik elkísérik őket, az állatbarátok remélhetőleg. Azért nem mondom, hogy a gazdik, mert a gazdik nem feltétlenül mindig állatbarátok. Sajnos erre látunk példákat, és majd erre is mindjárt kitérnénk. Itt van velünk a Noé Állatotthon szóvivője, Nagy Levente. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És érkezett hozzánk Kapin Ricsi, a Szurkolok az Állatokért vezetője is.
2: Jó reggelt!
3: Szervusztok! Jó reggelt!
2: Ugye október 4-én lesz az Állatok Világnapja, azt hiszi Szent Ferencre is emlékezünk, hiszen ő az állatok és a természet védőszentje is volt. De akkor ti miért holnap vonultok?
1: Na, de erre nem
2: számítottatok. Október 4-én az Állatok Világnapja. Hát miért nem vasárnap vonultok, fiúk?
4: Azért, mert ez egy egész

0: kiabálnak, a bicikliseknek is a jó édes.
1: Igen.
0: De hogy legalább az állatok a megengedő a társadalom, vagy itt is azért van ilyen, hogy mit kell vonulgatni az Andrássy úton? Vidd el a kutyádat sétálni a ligetbe.
2: Sajnos mindig is lesznek ilyenek, de, de úgy érzem, hogy az állatvédelem meg az állatszeretet az egy nagyon jó összetartó erő, és nagyon sok ember mögé tud állni.
1: Ha már állatvédelem, Kapi Ricsivel gyakran szoktunk beszélgetni ebben a témában, hiszen nem tudom, te hány éve csinálod ezt, de nagyon szép dolog egyébként az, hogy ti folyamatosan ott vagytok azért, hogy az emberek felelősen tartsanak állatot, folyamatosan kiemeled azt, hogy amikor elmentek valahova, mert bejelentik, hogy ott rossz körülmények között tartják az állatot, akkor nem az első nektek, hogy elhozzátok, hogyha nincs olyan nagy baj, csak éppen nem biztos, hogy edukálják azokat az embereket, akik otthon mondjuk kutyát, igen, cicát tartanak. Várjál,
0: ez nekem új, mert sokszor beszéltünk, és az én fejemben az van, hogy ti akkor mentek, amikor már,
1: nem, ezt már,
0: amikor már nagyon nagy a baj, és hogy el kell hozni, de hogy van ilyen, amikor szép szóval lehet eredményt érni, és tényleg csak az információ hiány a gond?
3: Van, abszolút. Most már próbálunk erre rámenni, azért nyilván a tények azok, hogy a menhelyek, akár a Nói Állatotthon, vagy bármelyik menhely, szerintem ilyen 300%-osan dolgozik, szóval tényleg nincsen hely már egy egérnek se, de azért mindig valahogy megoldják, de az a fontos szerintem, amit mi külföldön látunk, hogy a felelős állattartás, elég sok menhelyen jártam már az életem folyamán, és sok helyen például üresek a menhelyek kint külföldön, pontosan azért, mert inkább kimennek és segítenek akár az idősebbeknek. Mi például elég sokszor javítunk kerítést, csak igen, azért, hogy a kutya ne kerüljön el onnan. Aha. Van olyan idős hölgy, akinek például segítünk a macskáknak az ivartanításába, és ott maradhatnak a macskák, felügyeljük őt, a jegyzőkkel nagyon sokat beszélünk, és mindenhol keressük azokat az állatbarátokat, akik ott a adott helyszínen tudnak nekünk egy picit a szemünk lenni, és ők látják, hogyha baj van, akkor szólnak, de tényleg most már én azt mondom, hogy ez a két variáció van, hogy egyből el kell hozni, és ott nincs kérdés. Ilyen volt a héten is egy nagyon csúnya esetünk, amiről még nem beszéltünk, de az is nagyon cél, amit a Petra mondta, hogy ott tartsuk az állatokat, hiszen meg kell tanítani sajnos az embereket a felelős állattartásra, és hogyha kimondhatjuk ezt, Magyarországon két dolog ingyenes: gyereket szűni és állatot tartani, minden máshoz valamilyen
0: igazolvány,
3: stb. Én nagyon bízom abba, hogy előbb-utóbb be fog jönni a tényleges kutyajogsi, és akkor az embereket viszont elvinni egy olyan irányba, de itt pedig egy szakember mondta, hogy az se, hogyha mindenkitől eltiltjuk az állatokat, mert akkor a gyerekek nem fognak, akár vidéken, vagy akár olyan családoknál nem fogják megélni azt a szeretetet, és most ugye állatok világnapja van, világ hónapja, hogyha mondhatjuk így, mert nekünk tegnap óta elkezdődtek az edukációk az iskolába, innen is rohannunk az egyik iskolába, és látjuk azt, hogy a gyerekek micsoda szeretettel, és tegnap is egy Verpeléten voltunk Heves megyében, és tényleg imádták az állatokat.
1: Hol tartunk most? Mit tapasztaltok a Noénál edukációban?
2: Edukációban azt veszük észre, hogy nagyon sok helyre hívnak minket is, iskolákba, óvodákba, és nagyon jónak tartjuk ezt az irányt, hogy már a tanárok is rácsatlakoztak erre, meg a felnőttek. Ugyan Budapesten elsősorban a legfontosabb feladat az mindig vidéken van. Ott kell edukálni a gyerekeket, vagy akár még a felnőtteket is. Erre Ricsi mondta egyszer, hogy nagyon jó, mert hogy elmennek egy ilyen órára, és elmondják a gyerekeknek, és utána hazamennek a gyerekek, és kijavítják a szülőket.
1: Na,
0: edukálják
1: ez jó.
0: A szülőket. Igen. Itt is úgy van szerintem, hogy a gyerekek ösztönösen még talán jól csinálnak, csak aztán elrontjuk őket, vagy a szülők elrontják őket, például rossz példa mutatással, de hogyha ebből van visszaút, az mindenképpen örömhír. Maradjatok még egy picit, mert beszélnénk akkor konkrétan a felvonulásról, hogy hogyan lehet mondjuk csatlakozni, meg hogy ha valaki csak nézni menne, akkor mit tapasztalhatott, meg hogy hogyan tudunk segíteni, persze ez is fontos kérdés. Ez a Sláger reggel, Michael Jacksonnal.

0: sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:15. Továbbra is Nagy Levente a Noé Állatotthon szóvivője és Kapi Ricsi a Szurkolók az Állatokért vezetője a vendégünk. Hétvégén ugye jön az Állatok Világnapja, és ehhez kapcsolódóan holnap egy felvonulás. Azt látom, hogy a Bazilikánál reggel 10-kor lesz majd a gyülekező, és ugye onnan sétáltok végig az Andrássy úton a Hősök teréig. De hogy tényleg, tehát hogy kutya, macska, hörcsög, kakadú? Tehát hogy nagyjából mindenre lehet számítani?
2: Elsősorban kutyákra. Ugye ők azok, akik bírják ezt, macskákat.
3: Cicákat nehéz lenne vezetgetni, mert ők mennének a fákra szerintem.
1: De arra papagájt így karon ülve.
3: Mondjuk azt igen, persze.
2: Hogyha hoznának emberek és szeretnének hozni papagájokat, és tényleg jól be van tanítva, igen, és nem igen, fog megriadni. A kutyáknál is ez az egyetlen kérésünk, igen, hogy jól szocializált, tömegben jól működő kutyák jöjjenek. Hozhatnak bárkit.
3: Kell regisztrálni, hogyha valaki szeretne menni, vagy bárki oda mehet?
2: Bárki jöhet. Jó, hogyha valaki ott aznap látja meg, hogy úristen, felvonulnak, elfelejtettem, hogy ma van, akkor nyugodtan álljon be a tömegbe és sétáljon velünk.
1: Ez a tömeg, ez mekkorának ígérkezik így az elmúlt évek tapasztalatai nyomán? Tehát mire számítsunk, hogyha valaki tényleg csak megnézni, akkor érdemes? Tehát úgy, mint nem tudom, egy Tour de Hongrie mellett így állni, várni, hogy na mindjárt érkeznek már a felvonulók.
2: Tavaly is voltak sokan, akik így az oldalvonalról néztek végig minket. Tavaly becslések szerint 550-en voltunk. Uh-huh. Idén viszont a We Love Dogs csapatával egybevontuk a nagy falkasétával. Így most ez körülbelül 1000-1200 emberre számít.
3: És nagyon szép idő lesz, igen. Ricsi, hogyha valaki szeretné támogatni a munkátokat, vagy akár a Noé Állatotthonét, akkor itt erre lesz lehetőség?
4: Szerintem biztos lesz. Inkább itt hegyezzük ki ezt az egészet most a Noé-ra, őknek nagyon sokat segítenek, és mi nyilván részt veszünk, ott vagyunk mögöttük, de itt mi ilyen nagyon csendes társként fogunk ott lenni, hogy mi arra kérjük az embereket, hogyha jönnek, és erre lesz lehetőség, ezt a Levi tudja, hogy ott akár urna, vagy bármi olyan kocsi, hogyha mondjuk oda valaki szeretne hozni tápot, és be tudják rakni, akkor nyilván a Noé-sokat keresik.
3: Levi, lesz erre lehetőség, hogy mondjuk táppal, vagy bármivel titeket támogassanak?
2: Erre szombaton nem annyira lesz lehetőség, inkább a vasárnapi rendezvényünkön. Szombaton ez most arról szól, hogy a felelős állattartás és az állatvédelem, ez egy demonstráció, egy békés demonstráció lesz.
3: És vasárnap mi lesz nálatok?
2: Vasárnap a Noé Állatotthon kitárja a kapuit, és 10-től 4-ig várunk egy szuper családi rendezvénnyel. Gyerekeknek, felnőtteknek is lesznek előadók, koncertek, Korom Gábor is megfordul nálunk.
3: Ó, szuper! Tavaly hallottam egy előadását, pont az Exomanián, és zseniális volt a Gábor. Tehát én tátott szájjal hallgattam.
2: Hát nem véletlenül az egyik legismertebb kutyakiképző az országban.
1: Egy-egy ilyen nyílt nap az segít egyébként nektek, hogy ilyenkor mondjuk többen fogadnak örökbe és visznek haza kutyát. Nyilván miután felhívjátok figyelmét arra, hogy ne a hirtelen felindulásból, hogy jaj, olyan cukik voltak, hogy az András jut a végsétát, nekem is kell egy, hanem hogy gondolja végig, ülepedjen le. Először oké, és ha azt érzi, hogy valóban igen, már egy ideje gondolkodom ezen és készen állok rá, akkor ez egy jó alkalom lehet most?
2: Igen, tavaly is érezhetően megugrott utána az örökbefogadási szándék. Ugye aznap hirtelen nem is adunk ki senkit, ki kell jönni hozzájuk ismerkedni legalább 2-3 De jó ez. És utána, hogyha felelősen végig gondolták, vihetik őket.
3: Ha mindkettőtöknek egy-egy mondatban kéne megfogalmazni a felelős állattartásra, hogy mégis az emberek mire gondoljanak, vagy mi az, amit megfontoljanak, hogyha állatot szeretnének hazavinni, akkor mit mondanátok?
4: Hát igazából én tényleg csak azt tudom mondani, hogy az ember mérje fel, hogy él, mennyi ideje van, mennyi pénze van, mennyi lehetősége van arra, hogy valamilyen, mondjuk ha most kutyákról beszélünk, akkor valamilyen kutyát fogadjon örökbe. Nálunk azért volt olyan srác, aki örökbe szeretett volna fogadni egy sportkutyát, és megkérdeztük, hogy amúgy mit csinálsz. És mondta, hogy otthon van, pizzát eszik, és joystickozik
3: hát
4: egész nap. És mondta neki, mondom, tesó, semmi, én is ugyanilyen vagyok valamiddel, de nekünk akkor nem ezek a kutyák valók, hanem akkor egy kis testű kutyát fogadj örökbe, akivel lemész, otthon játszol, kimész a kutyafuttatóba, szóval kell tudni a saját igényünket, hogy milyen az életünk, és szerintem az akkor leszünk felelősek egy állatért.
3: Levi?
2: Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni, de nagyon sokszor az anyagi háttér, amire fel kell készülni az embereknek. Az állatorvosok azok
3: drága
2: sajnos az utóbbi időkben folyamatemelkednek az árak, szóval fel kell mérni, hogy tényleg bírja a pénztárcánk, és hogyha fajta kutyát fogadunk örökbe, akár fajta mentéstől, akkor utána olvasni, hogy milyen betegségek jellemzők rájuk.
1: Ricsivel nagyjából 2 hete találkoztunk a tévéműsoron forgatásán egy állatmenhelyen, és ott néztem, és tanúsíthatja, hogy mutatom, úgy vinném, igen. Tehát, hogy nagyon, de hogy felmértem azt, hogy nem, a jelenlegi életvitelem mellett az, hogy egyrészt lakás, tehát, hogy nincs udvar vagy kert, másrészt, hogy amennyit otthon tartózkodunk, igen. Hogy ne, bármennyire szeretném, az állattal nem szeretnék igen. Kitolni, nem is saját magammal, hanem az állattal, úgyhogy egyelőre ezzel még várok. De nektek köszönjük szépen a fontos szempontokat, meg ezt a hétvégét már így előjáróban. És Kapi Ricsi, a Szurkolók az Állatokért vezetője, és Nagy Levente, a Noé Állatotthon szóvivője voltak a vendégeink itt a Sláger reggelben.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Jó munkát, sziasztok.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vá.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Valli slágerlista, ahol csak a legnagyobbak, legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás teknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
7: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
9: Drágám, mondanom kell valamit.
10: És mit?
9: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
10: Hú, én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
9: Azonnal.
11: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után.
13: Gyönyörű nyárias időre számíthatunk ma délután, most még egyelőre csak 16-17 fokot mérünk, aztán délutánra 25 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, a hétvégén is napos idő vár ránk, úgyhogy nyugodtan tervezzenek, szervezzenek szabadtéri programot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
14: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében egy műszaki hibás jármű miatt van fennakadás. A 18-as kilométernél csak az egyik sáv járható. Nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Közben Budapest felé Tatabányától az M0-ig szintén szakaszosan alakul a torlódás. A tranzitforgalom miatt a külső sávban megállnak a járművek alkalmanként, vagy csak araszolni lehet. Személygépkocsival érdemes az átterelt belső sávot preferálni. A 3-as számú főúton 60 belterületén a Grassalkovics úton a Bástya utcánál gyalogos gázolt egy személyautó, az 58-as kilométernél rendőri irányítás van. Az M3-ason, a bevezető szakaszon, a Szerencs utca előtt a belső sávban egy meghibásodott járművet kell kerülgetni. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízút használható, illetve a Városligeti Fasornál le is zárták a Bajza utcát. A Móri Zsigmond körtéren karbantartás miatt kapcsolták ki a lámpákat várhatóan 4:45-ig, a forgalmat rendőrök irányítják, a 13. kerületi Esztergomi úton pedig jelzőlámpa szabályozza a váltakozó irányú áthaladást az Árpád híd alatt, mert hogy zárva a fél útpálya gázvezeték javítás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Szilla Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cillával.
1: Drága arany hallgató, indul a Szilla Tours.
0: Szilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: És akkor ismételtem. Bonjour!
3: Bonjour, bonjour! Mindenkit szeretettel üdvözlök itt a Szilla Toursba.
4: Merre utazunk ma?
3: Képzeljétek el, hogy arra gondoltam, nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, de hogy elkalauzolhatnák a hallgatóinkat Norvégiába.
4: Szuper ötlet.
3: Most nyáron voltam, és rengeteg csodát láttam. Egyébként teljesen egyszerűen el tudsz utazni egy olcsó járattal, de az Ibus is szervez utakat, el lehet menni Oszlóba, és mi onnan Oszlóból egy ilyen rövidebb fjordútra mentünk. Ez azt jelenti, hogy itt ezeket az Norvégia északi fjordjait be lehet járni. Rengeteg látnivaló van, egyébként természeti csodák vannak, és nagyon érdekes, nem tudom, hogy néztétek-e, van a Troll 1 és a Troll 2.
4: Igen.
3: Ez ilyen hegyi trollokról szól, ennek nagyon ősi, ilyen mitikus kultúrája van a norvégoknál, mert hogy ezekből a hatalmas, ezek a mitoszok, ezekből a hatalmas hegyekből alakulnak ki, és akkor vannak a hegyi trollok, meg az erdei trollok, meg a nem tudom mi, úgyhogy ezt érdemes bejárni, ilyenkor már azért lehűl az idő, tehát nyáron sem volt túl meleg. Ha elmegyünk Norvégiába, akkor ne csak Oszlót nézzük meg, hanem repüljünk át Bergenbe. Bergen egy Hanza város, aki még halászattal foglalkozott, és nagyon szoros kapcsolatban volt a német Hanza városokkal, hát inkább németek laktak itt ezen a területen, és ők látták el Európát fehérjével és a hallal. Gasztronómiai szempontból is nagyon izgalmas, például én életemben itt tettem először bálnahúst.
4: Milyen volt az íze, Csabi?
3: Képzeljétek el, hogy ugye ez egy nagyon korlátozott Zoli, tehát ne azt gondolt, hogy a védett fajokat lövik ki, hanem vannak ilyen...
2: De pontosan azt csinálják a japánok.
3: Nem, ez kilőnek, de itt amit a piacon ehetsz, az most nem tudom melyik fajta, egy ilyen vörös húsú törpebálna, azt hiszem, hogy az a fajta, és ott is nézik azt, hogy milyen az állomány, tehát ilyen mértékben vadászhatják le. Aha. Hát képzeld el, hogy nagyon érdekes, mert egyáltalán nincs halíze, tehát ez egy emlős, olyan, mintha marha hús tennél.
4: Komolyan.
3: Igen, van egy ilyen picit, mivel tengerben van, tehát egy ilyen tehát picit más, de egyébként maga a textúrája a húsnak, az teljesen olyan. Úgyhogy az például nagyon érdekes volt, nagyon szép és nagyon tiszta város Bergen, de nagyon hideg és rendkívül esős, úgyhogy ilyenkor már szerintem még hidegebb, bár nem annyira... Tehát nincsenek ilyen mínusz 20 fokok, mert ugye a tenger hatása miatt ugye nem tud annyira lehűlni, de azért egy ilyen metsző hideg volt még, azt hiszem júniusban voltunk. Oszló viszont csodaszép, ugye gyönyörű parkjai vannak Oszlónak, ott van ez a Vigeland Park, ami egy nagyon híres szobrászművésznek az alkotásaival van tele, de tényleg csoda, tehát, hogy ez kihagyhatatlan. Úgy képzeljétek el, hogy Vigeland egy olyan szobrász volt, aki azt mondta, hogy ha kap kosztot kvártét a várostól, akkor csodálatos szobrokat fog készíteni, és mind a városnak ajándékozza, és ez a park ezzel van tele, ez a Vigeland Park. Ugyanakkor ott van, ugye, mindjárt most pont kiment a fejemből a neve, ez a híres festő, aki a Sikolyt is festette, mondját.
4: Munknak,
3: igen. A Munk Múzeum, ez egy teljesen modern múzeum, egybe van építve az oszlói modern operaházzal. Csodálatos képei vannak kint Munknak, és az egész múzeumról szól. Úgyhogy én azt merem mondani mindenkinek, hogyha van energiája, akár még itt télen is menjen el, de mondom, az Ibusznak van két fjordos útja, az egyik Hamburgból, a másik pedig Kopenhágából indul. Az úgy néz ki, hogy el kell repülni Kopenhágába, és akkor az egyik, azt hiszem, 5 napos, a másik meg 10 napos út. Úgyhogy nézzenek utána, és utazzanak, és szerezzenek.
4: Csabi, még egy gyors kérdésem, lehet Tromsőben nem voltál? Mert az a Sarkifény fővárosa, és a barátaink voltak ott, és azt mondta, hogy nagyon szép. Tehát Sarkifényt láttál?
3: Nem, mert nyáron ugye a sarkifény az eltűnik, az ilyenkor jön elő.
4: Akkor ilyenkor kell menni,
3: onnan látható, és ugye még Izlandról is nagyon jól látható a sarkifény.
2: A frászt, ezt cáfolnám, ezért mentem márciusban, mert azt mondták, hogy akkor még van, és elindultunk sarkifény vadászatra egy busszal, este 9-től hajnali 2-ig, nem tudom hány kilométert, ide, oda, most hívtak, hogy ott látszik, átmentünk, és kamu volt az egész, csak mondom.
3: Tehát, én március, várjál, májusban voltam, és én még láttam egy pici sarkifényt Izlandról. Egyébként képzeljétek el, hogy ez még nagyon durva, hogy az Ibusznak, én nem is gondoltam, de most néztem, van útja a Spitzbergákra is. Úgyhogy, ha valaki egy ilyen nagyon komoly túrát akar nyomni, akkor a Spitzbergákra is el tud menni. Nyilván nem egy túlélő táborról beszélünk, hiszen egy utazási irodának az útja, tehát ezért ne úgy gondoljunk erre. De ugye ez is ehhez a területhez tartozik. Szerintem Norvégia egyszerűen csodálatos.
2: Én múltkor néztem repjegyet Longyearbyenbe, ilyen önálló szervezésben, és az is kivitelezhetőnek tűnik. Tehát, hogy abszolút, és gyönyörű az örökfagybirodalma. Szerintem.
3: Igen.
2: Hát köszönjük szépen.
4: Nagyon köszönjük.
3: Erre gondoltam, hogy legyen Norvégia. Jó utat.
4: Köszönjük szépen.
2: Legyen. Jó utat.
3: Szép végét, puszi mindenkinek.
4: Neked is.
3: Szia. Ahogy előlő mondaná, puszi mindenkinek.

0: És talán mi is egyről kettőre jutottunk ma reggel is. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, búcsúzik már a Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: De kívánunk szép hétvégét.
1: És hétfőn Köllő Babett jön hozzánk újra.
0: Minden jót, visszahallatni is.
2: Ez a Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy csipet torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
4: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermek világ, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
10: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Csaknem 5,4 milliárd forintból korszerűsítik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat, és pótlóbusz jár a H6-os év helyett október első két hétvégéjén. 10 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Az országos rendőrfőkapitányság 5,3 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejleszti a határforgalom ellenőrzését segítő eszközparkját. A cél az ellenőrzések gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Európai Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó feladatok támogatása. A projekt részeként új okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket, munkaállomásokat, automatizált határléptető rendszereket és önkiszolgáló kioszkokat szereznek be. A fejlesztés a szerb és ukrán határszakasz átkelőin, valamint a budapesti, debreceni és sármelléki repülőtéren valósul meg. A projekt tervezett befejezése 2028. szeptember 25-e. Az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat. Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte a javaslat benyújtását. A magyar kormány szerint a tervezet megerősítheti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita közölte, a lépést magyar-ukrán szakmai egyeztetések, valamint a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Az ukrán parlament várhatóan még októberben dönthet a törvényjavaslatról. A változó gazdasági környezet és a szűkülő költségvetési források miatt átalakítaná az önkormányzat működését Szemereiné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester. A javaslat szerint az eddigi 5 helyet átmenetileg egy helyettesítő alpolgármesterrel működne a testület, amíg fel nem áll az új struktúra. A jelenlegi 7 bizottság számát 4-re csökkentenék, emellett felülvizsgálnák a tanácsnoki rendszert, valamint az önkormányzati intézmények és cégek működését is. A polgármester szerint 2027-et óvatosabb, takarékosabb költségvetéssel kell kezdeni. Az átalakítások célja fenntarthatóbb és átláthatóbb működés, miközben biztosítják a város kötelező feladatainak ellátását. Több mint másfél hektáros telken 4300 négyzetméteres új üzletközpont épül Budakeszin, a már működő bevásárlópark szomszédságában. A fejlesztés célja, hogy új hazai és nemzetközi üzleteket, valamint szolgáltatásokat hozzon a városba és a Zsámbéki medence térségébe. Az épület fűtését és hűtését 30 talajszondás hőszivattyú biztosítja majd. A tetőre 200 napelemet telepítenek, és az esővizet is újrahasznosítják. A kivitelezés már megkezdődött, az átadást 2027 negyedik negyedévére tervezik. A beruházó a Magyar Posta Takarék ingatlan befektetési alap. Előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a Ráckevei hív az október 3-ai, 4-ei és 10-11-ei hétvégén. A H6-os hív helyett közvágó híd és a Soroksári Hősök tere között pótlóbusz jár majd, közölte a BKK. A pótlás mindkét érintett hétvégén érvényben lesz. Fontos változás, hogy a pótlóbuszokon kerékpárt nem lehet szállítani. Csípős őszi reggel után nyárias derült idővel folytatódik a ma délelőtt, a közlekedőket mindenhol száraz aszfalt várja. Bár időjárási front nincs, a hirtelen melegedés miatt vérnyomás problémák, szédülés még jelentkezhet a volán mögött. A legmelegebb órákban átlagosan 24-25 fokot mérhetünk.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt a belső sávban. Ez egy picit megnehezíti itt a közlekedők dolgát. És még akadozik a haladás a Rákóczi hídon a Soroksári úti lehajtó előtt, a Szél Kálmán tér környékén, valamint lassulásra számíthatunk az Üllői úton is mindkét irányban a Nagykörút előtt. 60 belterületén pedig a Grassalkovics úton a Bástya utcánál baleset történt. Rendőrök irányítják a forgalmat. Az M1-es autópályán pedig Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást a 18-as kilométernél, ezért csak egy sáv járható, a torlódás itt 2-3 kilométer jelenleg. Vissza a fővárosba, várhatóan délig, negyed egyig nem működnek a jelzőlámpák a Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt, itt a forgalmat addig is rendőrök irányítják, és tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton lehet haladni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Jó utat kívánok!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Ez már a Sláger napközben, már is elrajtolunk. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és bekészítettem a Five dalát. Jön a Keep on Moving, előtte The Weeknd, Blinding Lights-a indítja az óránkat. Ezek mind olyan dalok, amik segítenek a munkaidőt egy kicsit jobban felpörgetni.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Damiano David énekelt nekünk, a kép egy évvel ezelőtt kérte meg párja kezét, és egy hete össze is házasodtak, úgyhogy elkelt a fiatalember. Most hagyjuk egy kicsit, hogy élvezze a mézes heteket, de aztán várjuk tőle az újabb és újabb dalokat. Mi pedig beszélgetünk egy kicsit a közelgő állatok világnapjáról, ahogy Pornán Petra és Somogyi Zoli is beszélt már róla. Az előző órában, ugye október 4-én Assisi Szent Ferenc napján ünnepeljük az állatokat minden évben, és ehhez kapcsolódva rengeteg program lesz a fővárosban. Nem csak a Falkas sétán vehetünk részt, de akár a Jane Goodall fesztiválon is. A Jane Goodall Intézet Magyarország hagyományteremtő szándékkal hívta életre ezt a fesztivált, amely a neves etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd szombaton. A fesztivál központjában pedig az a szemlélet áll, amit annak idején Jane Goodall is a zászlajára tűzött. Nevezetesen annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég. A reményt cselekvéssé kell formálni. Arra ösztönöz majd a fesztivál, hogy éljünk egészségesebb, tartalmasabb, kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. Mindez a Marcibányi Téri Művelődési Központban, tehát szombaton. Főként előadásokat hallgathatunk itt, de a zene és a filmvilága is szerepet kap majd, és lesznek külön foglalkozások a gyerekeknek is, úgyhogy ez a fesztivál is igyekszik minden korosztályt megszólítani. Szóval szombaton itt, Tali, addig is eltöltünk egy éjszakát Bangkokban, jön a One Night in Bangkok, Murray Head-től. Bangkok.

0: Ez a dal mindig megemeli egy kicsit a pulzus számomat. Miles Mister szólt a Nice to Meet You itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger napközben benne pedig már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, és hogy hogyan kell készülnünk a hétvégére, esernyő vagy napernyő kell inkább. Utána pedig egy olyan dallal megyünk tovább, ami több mint másfél évtizede jó ismerősünk, viszont tavaly Purple Disco Machine-nak köszönhetően átesett egy kis ránc felvarráson. A Hurts Wonderful Life című dalának 25-ös verziója jön. De előtte kipillantunk az ablakon, gyönyörű a napsütés, most is a hőmérőnk szerint pedig már 18 fok van odakint. Nagyon gyorsan emelkedik a hőmérséklet, 25-26 fokig meg sem áll, majd felhő sem lesz fölöttünk az égen, szóval az esernyőre egészen biztosan nem lesz szükség, és hétvégén sem érkezik csapadék, marad a szép napsütéses időjárás, viszont a reggelek egyre hűvösebbek, holnap után mindössze 4-5 fokkal indulnak majd a napok, ehhez képest napközben akár 25-26 fok is lehet, tehát nagyon nagy lesz a napi hőingás. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Először városon kívül nézünk szét. Az M1-es autópályán ugyanis szakaszosan torlódik ma is a forgalom Budapest felé, Tatabányától egészen az M0-ás autóútig. Az erős tranzit forgalom miatt jelenleg a külső sávon megáll, vagy éppen csak arra szól a forgalom a rengeteg kamion miatt. Az átterelt belső sáv viszonylag jól járható, úgyhogy aki a fővárosba tart, az inkább a belső sávon haladjon. A 3-as számú főút mentén pedig 60 belterületén, a Grassalkovics úton, a Bástya utcánál baleset történt a helyszínen. És idején rendőrök irányítják a forgalmat. A fővárosban pedig útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé, az Albert Flórián út után, mert javítják a vízvezetéket, ez okoz itt most egy kis extra torlódást. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után, mert itt javítják a csatornát. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. A Bali Sándor utcában pedig vízvezetéket építenek, úgyhogy szakaszosan félpályás lezárás nehezíti a haladást. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A tüzes napsütés mellé egy igazán tüzes dalszólt Shakirától és Dizzy Rascaltól. Ez volt a Loka itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger napközben, és 11 perccel járunk 11 óra előtt. Hamarosan érkeznek a friss információk Zsuposágitól, előtte azonban hadd újságoljam el önöknek, hogy hamarosan megválasztják majd, illetve mi, mert ugye mi feladatunk megválasztani az év turistaházát, és hát idén is 10 jelölt közül választhatjuk ki azt, ami a mi szívünkhöz a legközelebb áll, és hát a 10 jelölt között kettő is van, ami gyakorlatilag karnyújtásnyi távolságra van Budapesttől. De ennek a versenynek a legnagyobb előnye az, hogy megismerhetjük ezeket az erdei menedékeket, hiszen nagyon sokan, akik egyébként szeretnek túrázni, nem tudják, hogy léteznek ilyen turistaszállások, kulcsos házak. A hozzánk fizikailag legközelebb lévő, a Pilisben található a Csikóvári gerinc alatt a Tiszolci ház, amely két turista út találkozásánál áll, és csak gyalogosan közelíthető meg, nemrég teljesen felújították, a másik pedig, ami szintén egészen közel van hozzánk, az a Pénzásási erdei turistaház a Börzsönyben, ami szintén egy nagyon kedvelt turistaház. Érdemes megnézni a többi jelöltet is, sőt, akár felkeresni őket a hétvégén, hiszen nagyon szép, igazi túrázós időjárásunk lesz, úgyhogy bebarangolhatjuk akár a Pilis, akár a Börzsöny ösvényeit. No, de itt a Sláger FM-en még Zsuposági érkezés előtt van egy picike időnk, úgyhogy meghallgatjuk a Halott pénz dalát. Jön az Olá Helénával.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
3: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
4: Huminsavat használok. Humin Gardent.
3: És én már elkéstem vele?
4: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
3: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
5: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
6: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
0: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
7: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
8: A hideg hónapokban sokan szenvednek hideg lábaktól, ami zavaró és kellemetlen lehet. A patikákban kapható különféle melegítő krémek, amelyek javítják a vérkeringést és segítik a láb felmelegedését. Emellett gyógynövényes készítmények is elérhetők, amelyek serkentik a véráramlást és hosszú távon javítják a keringést. A meleg lábbelik és zoknik használata is segíthet a lábak hideg elleni védelmében. A rendszeres testmozgás és a keringés javító krémek használata hozzájárul a kellemetlen hidegérzet csökkentéséhez.
7: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: 7-főn hallgatta meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. 4 javítóintézet visszakerült a gyermekvédelmi rendszerbe, és pótlóbusz jár az egyes villamos egy szakaszán a hétvégén. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Jövő hétfő hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A testület a volt külgazdasági és külügyminisztert a kínai BYD-nál vállalt vezetői pozíciója miatt kérdezni. A bizottság korábban vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy felmerülhet-e nemzetbiztonsági kockázat Szijjártó Péter új munkája kapcsán. A TISZA frakció közlése szerint a BYD magyarországi beruházásához több mint 70 milliárd forintnyi állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott, és Szijjártó miniszter maga is tárgyalt a céggel. A politikus júliusban mondott le parlamenti mandátumáról, majd a BYD-nál vállalt vezetői munkát. Október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik az Aszódi, a Debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai Javítóintézet. A kormány közlése szerint az átalakítás középpontjában a fiatalok nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll, miközben a biztonsági feltételeket is fenntartják. Az intézményekben erősítik a szakmai támogatást és az együttműködést. A dolgozók pedig szupervíziót és kiegészítő képzéseket is kaphatnak. A gyermekvédelmi intézményrendszer fejlesztésére 2028-ig összesen 3 milliárd forint többletforrást biztosítanak. A javítóintézeteket tavaly helyezték a büntetés végrehajtás irányítása alá. Minden napi rendre került javaslatban egyetértés volt az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén. A főváros és a kormány közösen támogatott javaslatcsomagról tárgyalt, amely többek között a közlekedést, a parkolási rendszer átalakítását és Budapest finanszírozását érinti. A tervek szerint egységesebb, átláthatóbb és olcsóbban működtethető parkolási rendszer jöhet létre, amelynek bevételeit útfelújításokra fordítanák. A főváros jövőre 20 milliárd forintos megtakarítással számol, ugyanakkor a közszolgáltatások mennyiségét és minőségét nem akarják csökkenteni. Több megállapodásról még a fővárosi közgyűlésnek is döntenie kell. A korábbi tervpályázat alapján folytatják a Diákváros előkészítését, az állam és a főváros pedig együttműködik azért, hogy a beruházás minél hamarabb elinduljon. Erről a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén állapodtak meg. A tanácskozáson arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, a menedzsment jogok pedig teljes egészében a fővároshoz kerülnének. A rákos rendezői beruházás szintén közös állami fővárosi szervezeti struktúrában valósítanák meg az áprilisban lezárt tervpályázat alapján. A részleteket a következő üléseken dolgozzák ki. Karbantartás miatt változik az egyes villamos közlekedése október 3-án és 4-én. Mindkét napon reggel 8 és este 6 óra között a villamos két szakaszon jár. A Bécsi út, Vörösvári út és a Népliget, illetve a Közvágó híd és a Kelenföld vasútállomás között. A Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között egyes jelzésű pótlóbusz közlekedik. A Népligetnél a pótlóbusz a Könyves Kálmán körúton a 901-es éjszakai busz Buda irányú megállójából indul. A Közvágó hídnál mindkét irányban a hídon, szintén a 901-es éjszakai járat megállójában áll meg. Zavartalanul napos, nyugodt időt ígérnek a meteorológusok, csapadéktól nem kell tartani, 24-25 fok lesz a maximum.
7: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
1: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul a közlekedés. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mizsert csomópontja után egy munkavégzés miatt kisebb torlódás alakult ki, és ebben a torlódásban egy kis teherautó és egy kamion összeütközött. A 63-as kilométernél megállították a forgalmat. Aki teheti, Kecskemétnél, a 81-es kilométernél, vagy a 67-es Lajos Mizsert csomópontnál hagyja el a pályát és kerüljön az 5-ös főúton, de számítsunk rá, hogy az 5-ösen is lassan halad a forgalom. Budapest belterületén élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Szélkámán tér környékén, illetve az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, de nehezíti az autósok dolgát, hogy a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással mostantól délután 2-ig a 9. kerületben, a Dési Huber utcában, a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt, és útszűkület van Csepelen, a Szent István téren, a Kossuth Lajos utca előtt, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönet, hogy velünk tartanak. 11 óra múlt 5 perccel, én pedig Kiskata vagyok, és Adele dalát forgatom már is. Az Oh My God érkezik, de előtte a Kecely vadonatúj számával az Animal rajtól az óránk. Jó rádiózást és gyorsan pergő munkaórákat! Slágerek!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Rydell, a Where is my husband? 3 perccel járunk 4:12 után, úgyhogy közeledik az ebédszünet. És hát ugye október van, végre október. Nagyon szeretem ezt a hónapot, mert szerintem ilyenkor a legszebbek a színek a világban. És hát ez a szüret időszaka is, hiszen ilyenkor a természet bővelkedik kincsekben, úgyhogy szerte az országban találkozhatunk szüreti fesztiválokkal és mindenféle gasztrofesztivállal. Például Visegrádra is érdemes lesz ellátogatni, hiszen itt is fesztivált tartanak a hétvégén, a Dunakanyar egyik legnépszerűbb fesztiválját, a Visegrádi Sörfesztivált és Családi Napot. Ma este egy jó kis B15 Rockabilly Trio koncerttel indul a programsorozat, holnap pedig egész nap várja a gyerekeket, főként a Mini Vidám Park, és a színpadon is folyamatosak lesznek a programok, lesz bábszínházi előadás, lesz folklór bemutató, de koncerteken is lazíthatunk, és hát mindezt végig kísérik a mesefinom illatok és ízek, úgyhogy ezért érdemes kiruccanni ezen a hétvégén Visegrádra. Itt a Sláger FM-en pedig gördítjük tovább a munkaidőt már is Joe Cocker dalával. You know, you can leave your head on.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. 5 perccel járunk fél 12 után, és hamarosan Szia énekel nekünk, akiről nagyon izgalmas hír érkezett, mert hogy egy Avatar Show koncert van készülőben Szia dalaiból, főként azokból a dalokból, amiket másoknak írt. A terv még igen korai szakaszban van, úgyhogy egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy Szia digitális mása lép majd színpadra ebben a produkcióban, hogy hogyan, miként, hol és mikor, arról egyelőre nincsen hír. A pletykák szerint lehet, hogy több évet is kell majd várni erre a koncertre, minden esetre nagyon izgalmasan hangzik. Mi azonban nem várunk Szia digitális hasonmására, már is meghallgatjuk Gimme Loud című dalát. Most azonban én is meteorológus avatárrá változom, és megpróbálom elmondani, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Most nagyon szép idő lesz egész hétvégén, szikrázó napsütés és kellemes meleg, 25-26 fok, ma is, szombaton is, vasárnap is, viszont a reggelek egyre hűvösebbek lesznek. Holnap például mindössze 6-7 fokkal indul a napunk, vasárnapra pedig alig 5-6 fokot ígérnek nekünk reggelre a szakemberek, de napközben a melengető napsütés kimondottan jót fog tenni nekünk, úgyhogy bátran tervezzenek szabadtéri programot, ne maradjanak a négy fal között. Jönnek az utak hírei. A fővárosban akadozik a haladás a Rákóczi hídon a Soroksári úti lehajtó előtt, az Üllői úton pedig mindkét irányban a Nagykörút előtt, továbbá a Pesti és Budai alsó rakparton, illetve a Váci úton is szakaszonként és városon kívül is intenzív a forgalom, különösen az M1-es autópályán Budapest felé Tatától egészen Biatorbágyig, az M5-ösön pedig a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mizsei csomópont után egy munkavégzés miatt kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze, a 63-as kilométernél megállították a forgalmat, próbálják meg a 81-es kilométernél Kecskemétnél, vagy a 67-es kilométernél a Lajos Mizsa csomópontnál elhagyni a pályát és az 5-ös főúton keresztül kerülni. Vissza a fővárosba, a 10. kerületben lezártak egy sávot a Bihari utcában a Kőbányai út előtt, mert javítják a gázvezetéket, de útszűkületre kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak, és lezártak Török Bálinton a Szent István utcát is, a Munkácsi Mihály utca és a Harangláb körforgalom között, mert tart a felújítás. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Hihetetlen, hogy ez a dal mennyire meg tudja érinteni az ember szívét. Teddy Swims énekelt nekünk, ez volt a Break Up in Reverse. Most pedig egy kicsit vidámabb hangulatra és vidámabb tempóra váltunk. Ebéd előtt jól esik egy kis tánc Fatima Ragyog a szívem című dalára. Utána pedig jönnek a friss információk és az ebédszünet.

0: Műsorajánló. Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Ki a Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Ki a Wallis slágerlista a Sláger FM-en?
1: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
3: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
4: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
5: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a 3-at ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
6: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
7: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Hogy rajzolnál le mondjuk egy kutya cicát?
10: Hát az, hogy cica feje van, uh-huh. És kutya farka, és kutya teste.
11: Hát igen.
12: Hogy rajzolnál le egy porcicát?
11: Hát egy porszemet, ami ma a nyuszi fül. Vagyis nem nyuszi.
12: Nem nyuszi. Nyuszi cica.
11: Miért nem cica nyuszi?
12: Cica nyuszi. Oké, akkor cica nyuszit hogy rajzolnál le?
11: Hát hogyan? Amúgy cica a feje, de nyúl a füle.
12: A füle és a teste.
11: Nyúl.
12: Por.
11: Porrá
12: lettünk.
7: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Új keresőfelületen követhetők az uniós támogatások. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól, és megnyílt a 31. Nemzetközi Könyvfesztivál a fővárosban. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Mostantól egy új online felületen lehet megnézni, hogy hol, mikor és mekkora Európai Uniós támogatásból valósultak meg fejlesztések Magyarországon. A kereső azt is megmutatja, hogy az egyes beruházásokban mely cégek és szolgáltatók működtek közre, kik voltak a beszállítók és mennyibe került a fejlesztés. A kormány közlése szerint a cél az uniós források felhasználásának átláthatóbbá tétele. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint ilyen részletességgel korábban nem tették nyilvánossá az EU által támogatott projektek szállítói adatait. A felület a pályázat.gov.hu oldalon érhető el. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól. A megállapodás szerint a főváros ebből rendezi a szolidaritási hozzájárulást és korábbi tartozásait. Cserébe eláll az ezekhez kapcsolódó perektől. A kormány vállalta a szolidaritási hozzájárulás csökkentését is. Budapest pedig jövőre további 20 milliárd forinttal mérsékli működési kiadásait. Az állam 50%-os tulajdonrészt szerez a BKK-ban, és ugyanilyen arányban finanszírozza majd a regionális közösségi közlekedést. A megállapodás része a budapesti parkolási rendszer egységesítése és egy útalap létrehozása is. A főváros gazdálkodását költségvetési felügyelő ellenőrzi majd. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik. Ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Az új budai önkormányzat áthajtási pontok kialakításával csökkenteni a Sasadi lakó utcák forgalmát. A tervek szerint egyes helyeken akár rendszámfelismerő kamerával működő sorompókat is telepítenének. A korlátozás az átmenő forgalmat érinteni, amelyet a kerület szerint jelentős részben az agglomerációból érkező ingázók használnak a főutak torlódásainak elkerülésére. A cél a lakópihenő övezetek nyugodtabbá és biztonságosabbá tétele. A helyi lakosok engedéllyel továbbra is használhatnák az érintett áthajtási pontokat, és az ingatlanok is megközelíthetők maradnának autóval. A látogatók, futárok és szerelők esetenként más útvonalon juthatnának el céljukhoz. Megkezdődött a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négynapos rendezvényt idén új helyszínen a Hung Expo Budapest Kongresszus és Kiállítási Központban tartják. A közönséget csaknem 200 program és mintegy 400 dedikálás várja vasárnapig. Az idei díszvendég Németország, Svájc és Ausztria, a három ország szervezői számos eseményen vesznek részt. A fesztivált Viski András író nyitotta meg. A programsorozat vasárnap estig várja az érdeklődőket. Továbbra is ragyogó napsütésben autózhatunk. Legfeljebb csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A nagy napi hőingás és a melegedés miatt viszont tombaság és fáradékonyság léphet fel a forgalomban is. 24-25 fok lesz a maximum.
14: Köszönjük szépen a híreket, hozom már is a segítséget az úton lévőknek. A Mátyáshegyi úton egy meghibásodott gépjármű akadályozza a haladást, úgyhogy itt most nehézkes a közlekedés, ráadásul emiatt a 165-ös autóbusz is terelt útvonalon kénytelen közlekedni, az most nem érinti a Kolostor út megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton lehet közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. A Dési Huber utcában pedig jelenleg a Börzsöny utcánál aszfaltoznak. Egészen délután 2-ig tartanak itt várhatóan a munkálatok, úgyhogy addig a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, és ha már jelzőlámpa, még várhatóan negyed órán át nem működnek a jelzőlámpák a Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt, itt rendőrök segítenek a közlekedőknek. És közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a váltakozó irányú áthaladást szintén jelzőlámpa segíti. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Délután 5 perccel járunk. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Tudják, én miről álmodozom? Túrós csúszáról, pörccel és cukorral. Hát igen, nekem ilyen furcsa ízlésem van, de zenében remélem egyezik az ízlésünk. Bob Sinclair indítja az óránkat. Jön a World Hold On.

Kinek az első szerelem, kinek egy hajdani házi buli jut eszébe erről a darról. Ez volt a Level 42 és a Lessons in Love itt a Sláger FM-en. Jó étvágyat kívánok ismét az ebédhez. 3 perccel járunk 12:30 után, úgyhogy tényleg itt az ideje, hogy bekanalazzunk egy nagy adag levest. És itt az ideje annak is, hogy megnézzük, hogy milyen programokon vehetünk részt a hétvégén. Jön a Geotóp napok rendezvény sorozata, amelyet jellemzően október 1. vagy 2. hétvégén szoktak megtartani, és hát ezen a hétvégén is remek programon vehetünk részt. Ugye a Geotóp napon a földtudományok rejtelmeibe, az élettelen természet titkaiba avatnak be bennünket. Nagyon sok felé tartanak a témához kapcsolódó sétákat, túrákat, például Pákozdon a Gránit és társai kiránduláson vehetünk részt holnap, ahol a Velencei hegységben kanyargó gránit tanösvényen haladva és megállva bővíthetjük ismereteinket a természeti környezetünkből. A főszereplő a geológia lesz, de természetesen a hegyeken megtelepedő növény, állat és gombavilág is, valamint napjaink környezeti problémái is szóba kerülnek majd. Az út mintegy 5 kilométer, de nem megterhelő sétára számítsanak. Ez egy laza kis kirándulás lesz egyetlen meredekebben emelkedő szakasztal. És hát, aki szeretne ezen a programon részt venni, az ne csak vízzel teli kulacsot vigyen magával, de akár távcsövet vagy nagy étót is. Jó hasznát vesszük majd azoknak is menet közben. Szóval szombaton irány a Velencei tó és Pákozd. Itt a Sláger FM-en pedig két fantasztikus díva érkezik a folytatásban. Igaz, nem együtt, bár nagyon megnézném, hogy együtt mit alakítanának. Kylie Minogue-tól a Can't Get You Out of My Head-et hallgatjuk meg már is, de előtte Zsédától szól a Fekete Rúzs.

0: Melanie C-től szólt az I Turn to You itt a Sláger FM-en. 5 perce járunk fél egy után, és hát vége felé közelít az ebédszünet, úgyhogy lassan jöhet a desszert. Képzeljék, én a Sláger piknik óta túrós palacsintára vágyom, mert azóta sem volt olyan szerencsém, hogy valaki sütött volna nekem, úgyhogy valószínű, hogyha hazaérek, akkor saját magamat kell majd meglepnem egy adag palacsintával. Ígérem, nagyon meg fogok lepődni. Néha belefér, hogy egy kicsit kényeztessük magunkat is, nem? Na de itt a Sláger FM-en a hallójáratainkat kényeztetjük már is. Louis Capaldi dalával érkezik a Forget Me. To find out you know how to forget me. De most nézzük, az időjárás mennyire fog elkényeztetni bennünket a következő napokban. Hát nagyon szerencsénk van, mert egész hétvégén gyönyörű napsütéses időben lesz részünk, úgyhogy nyugodtan lehet szabadtéri programokat tervezni. Napsütés, napközben meleg idő, 24, 25, 26 fok várható, a légmozgás is gyenge, mérsékelt lesz. Ráadásul fronthatás sem kínoz bennünket, az egyetlen nehezítő tényező az a nagy napi hőingás lesz, ami okozhat az érzékenyeknél fejfájást, vérnyomásingadozást, illetve reggeli hűvösebb időben egy kicsit rostásabbak lesznek az ízületeink. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Gyömrői úton, úgyhogy ezt az útszakaszt lezárták kifelé a Felsőcsatári út közelében, illetve a baleset miatt alakult ki torlódás a Bakcsomóponti felüljárón is befelé. Legyenek türelmesek ezeken az útszakaszokon. Az M5-ös autópályán pedig a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mise csomópontja után munkavégzést végeznek, emiatt alakult ki itt egy kisebb torlódás. A torlódásban pedig is ez a nagyobb baj, teherautó és egy kamion ütközött össze a 63-as kilométernél. Sokáig teljes volt az útzár, most már egy sávon megindult a forgalom, de a kialakult torlódás nagyon lassan oszlik csak fel, úgyhogy továbbra is érdemes inkább a régi ötösön kerülni. És szintén az M5-ösön, de a másik oldalon, a Röszke felé vezető oldalon egy terelésbontását végzik a 70-es és 77-es kilométer között, ahol egy sávra szűkült a forgalom, itt is több kilométeres a torlódás. Vissza a fővárosba lezárták a félútpályát a 13. kerületben, az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt, mert javítják a gázvezetéket, és lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert itt meg a csatornát javítják. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Toploader dalasztolt, ez volt a Dancing in the Moonlight itt a Sláger FM-en, amely dal akkor került fel a toplistákra, amikor még nem létezett a TikTok, meg úgy általában a közösségi média sem, viszont azóta egyrészt ugye nagyon sok víz lefolyt a Dunán, és teljesen átalakultak azok a csatornák, amelyeken keresztül elárasztanak bennünket az újabb és újabb, és hát jobbnál jobb zenék. Ki tudja, hogy mikor fedeztük volna fel Mark Embert, hogyha nincs a TikTok, ugyanis éveken keresztül próbált ő betörni a poppiacra, végül a TikTokon keresztül sikerült. Belong Together című dala érkezik, aztán hamarosan jönnek a friss információk és Zsupa Ságitól.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. I got my first real six string. Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
4: Exománia. Mi? Mondom! Exománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
5: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk! Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
7: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
8: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Én szeretem a csillagokat.
11: Én is nagyon. Mi a kedvenc csillagképed?
10: Hát az én csillagképem ugye...
11: November végi vagy, akkor a
10: nyilas.
11: Rák. Nyilas.
10: Nyilas, igen. A rák az a tesómi.
11: És akkor milyen a nyilasnak a csillagképe?
10: Lerajzolni egyszer próbáltam, de nem sikerült olyan jól.
12: Tamarám, neked mi?
13: Én hal vagyok.
12: Halak.
11: Hallak.
10: Anya is.
11: Anya is hal. Én vakond vagyok.
13: Vakond? Akkor lakjál a földbe.
11: De a csillagképen vakond.
13: De akkor is lakjál a földbe.
8: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Több megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatnának a közigazgatásban. Csoportos létszámleépítést jelentettek be a közmédiánál, és október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az Esélyegyenlőség és Akadálymentesítési Államtitkárság szakmai segítséget is kínál a megfelelő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-ig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadónál az előírt foglalkoztatási arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Csoportos létszámleépítést jelentettek be a közmédiánál. Az ideiglenes vezetőség az átalakítás részeként egyes munkaköröket megszüntet, másokat átalakít és csökkenti a dolgozói létszámot. Az elbocsátások olyan munkatársakat is érinthetnek, akiket korábban már felfüggesztettek a munkavégzés alól. A közmédia jelenleg mintegy 2000 embert foglalkoztat. A jogszabályok szerint ekkora létszámnál legalább 30 munkavállaló elbocsátása számít csoportos létszám csökkentésnek. A vezetőség arra is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos a munkavállaló magatartásával összefüggő felmondási okok esetén végkielégítés sem jár. Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak főszabály szerint 50 000 forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-ig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztő játékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota, vezetett sétákon lehet majd bejárni a budai várban álló kora klasszicista épület reprezentatív termeit. A látogatók a palota történetéhez kapcsolódó különleges történeteket is megismerhetik, köztük a római szarkofág történetét, Teleki Pál miniszterelnök halálának körülményeit, valamint a szalonok és a berendezési tárgyak érdekességeit. A programra előzetesen kell jelentkezni. Tegnap este egy róka jelent meg Kecskemét főterén, a Művelődési Központ és az Alföld áruház környékén. A kecskeméti vadaskert szerint az állat nem tőlük szökött meg. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a rókát nem szabad megközelíteni, megzavarni vagy etetni, mert a veszettség egyik hordozója lehet. A szárazság miatt most gyakrabban jelenhetnek meg rókák és őzek a városban. Október 3-a és 23-a között Bács-Kiskun több térségében róka vakcinázást is végeznek. Ma nem közlekedik a határcsárdai komp Szigetmonostor és Szentendre között. A leállások, ahogy a határcsárdai oldalon betonozási munkálatokat végeznek, és a komp a munkák megkezdése után ma már nem indul újra. A közlekedés azonban nem szűnik meg teljesen. A munkálatok idején csak révközlekedés, vagyis személyszállítás lesz elérhető. Kora délután igazi nyárias idő várja a közlekedőket, a napos időszakok pedig kifejezetten jótékonyan hatnak a közérzetünkre. A gyenge mérsékelt szél és a száraz utak ideális feltételeket teremtenek a közlekedésre. 24-25 fok lesz a maximum.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán ugye korábban volt egy baleset a 67-es Lajos Mizsei csomópont után. A munkavégzés miatt kialakult torlódásban ütközött egy kis teherautó és egy kamion. Feloldották a pályazárat, a belső sávon megindulhattak a járművek, de továbbra is 5-6 kilométeres a torlódás. A másik oldalon pedig a 70-es és 77-es kilométer között terelést bontanak, úgyhogy ott is egy sávon lehet csak haladni, a torlódás szintén több kilométernyi. A fővárosban tart a műszaki és a Gyömrői úton kifelé a Felső Csatári út közelében, de már itt is megnyitottak egy sávot, viszont baleset miatt lezárták a Nagykovácsi utat az Erdészház közelében, a 63-as autóbusz is rövidített útvonalon közlekedik. Nem érinti Nagykovácsi, Tisza István tér és az Erdészház közötti megállókat. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, mert itt javítják a csatornát, és dolgoznak a Bali Sándor utcában is, vízvezetéket építenek, úgyhogy szakaszonként itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást. Vezessenek óvatosan.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Ez a sláger napközben, hogyha még ebédelnek, akkor további jó étvágyat kívánok, hogyha már az ebéd utáni kávét kortyolgatják, akkor egészségükre. Egy kis zenei koffeint hoz a Gloria Estefantól, a Turn the Beat Around forog, de csak a Daft Punk dala után.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Minden hangja aranyat ér ennek a dalnak. Ez volt a Gold Lajtól itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger napközben 4 perccel járunk 1:45 után, és készülünk nagyon a hétvégére, és már készülünk a hűvösebb időszakra is. Egy hűvös, hideg, őszi vagy téli estén olyan jól esik szaunázni egyet. A szaunázásról egyébként is azt mondják, hogy ez egy igazi őszi tuning, ami segít felkészülni a testünknek és a lelkünknek is a hideg téli napokra. A Magyar Fürdőszövetség pedig 9 évvel ezelőtt hirdette meg október első hétvégéjére a szaunázók hétvégéjét. Ez alkalommal is csatlakozhatunk a programokhoz. Országszerte összesen 37 helyszínen lesznek változatos szauna programok. Itt Budapesten is több fürdőben lesznek tematikus szauna felöntések, de Ráckevén, Cegléden, Vácott, sőt Gártonyban is várnak bennünket különleges programokkal. A már megszokott módon szombaton délután 4 órakor lesz a közös központi esemény, amikor is a csatlakozó szaunákban ugyanazt a tematikus szauna felöntést élvezhetik egy időben az ország több településén a szauna barátok. Azután pedig minden csatlakozott fürdő szabadon dönt az újabb és újabb szauna programokról. Nagyon jó szívvel ajánlom önöknek, mert szaunázni tényleg nagyon jó, ráadásul ezeken a programokon meg is tanulhatjuk a dolog mikéntjét. Mindez tehát hétvégén, most azonban visszatérünk a munkához, segít nekünk a fókuszálásban a Bronski Beat dala. Jön a Small Town Boy!

0: A dal, ami minden elképzelhető rekordot megdöntött. Ella Langley-től szólt a Choosing Texas, nagyon szeretem egyébként is a country-t, de hát Ella Langley megint csak behúzott ebbe a stílusba valamennyiünket, úgyhogy egyáltalán nem csodálom, hogy folyamatosan uralja a toplistákat. Ráadásul ez a dal egyedülálló abból a tekintetből is, hogy ez az első olyan női előadó által énekelt dal, amely egyszerre volt első helyen a Billboard Hot 100-as, a Hot Country Song és a Country Airplay listán is. És hát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még hallani az énekesnőről. Most azonban hallunk az időjárásról és a közlekedésről, mindjárt mondom a részleteket, utána pedig Pink érkezik és a Trustful. Jó hírem van azoknak, akik szeretnének még egy kellemes napsütötte hétvégét eltölteni ebben az évben, mert az előttünk álló hétvége pontosan ilyen lesz, alig lesz felhő fölöttünk az égen, 24 és 26 fok között alakulnak majd a maximumok, szóval tényleg csuda kellemes lesz az időjárásunk. Jövő héten valamivel több felhő érkezik majd fölénk, jövő hét végére pedig már az esőfelhők is elérnek minket, úgyhogy onnantól az ősz komorabb arcát is megismerjük majd, most azonban élvezzük ki a melengető aranysárga napsütést. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy baleset miatt lezárták a Nagykovácsi utat az Erdészház közelében. Éppen ezért a 63-as autóbusz is rövidített útvonalon tud csak közlekedni, nem érinti a Nagykovácsi, Tisza István tér és az Erdészház közötti megállókat. Városon kívül pedig még mindig hatalmas a torlódás az M5-ösön oda is vissza is. A Budapest felé vezető oldalon, ugye Lajos Mizsely csomópontja után a munkavégzésben kialakult torlódásban történt egy baleset. Itt most a belső sávon tudnak haladni a járművek. A Röszke felé tartó oldalon pedig terelést bontanak. Úgyhogy a 70-es és a 77-es kilométer között szintén egy sávra szűkült a pálya, ez az oka a lassulásnak. Vissza Budapestre, lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, a Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, mert javítják a csatornát, és lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert itt is csatornát javítanak, de dolgoznak Csepelen és a Szent István téren a Kossuth-Lajos utca előtt, burkolatjavítás miatt van útszűkület. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Én is ezt mondom, engedjük be a napfényt. Ez volt a Let the Sunshine In, itt a Sláger FM-en, a Milk and Sugar dala, amely a 2000-es évek elején a hatalmas sikereket aratott, de hát sokkal régebbről lehet ismerős a dal, hiszen ugye eredetileg a Hair című musicalhez született, azt alakított át nem is kicsit a német produceri duó. No de itt a Sláger FM-en már is jönnek a friss információk, hiszen 8 perce járunk 2 óra előtt, aztán hamarosan elstartol a hétvége, a lazítás, a pihenés időszaka, bízom benne, hogy van már valami jó kis programtervük a hétvégére, hogyha nincs, akkor feltétlen maradjanak, mert hozok még egy-két jó ötletet, és természetesen a következő órát is telepakoltuk jobbnál jobb dalokkal, mint ahogy ebben az órában is órazárásként is forog egy nagy kedvenc, a Noxtól a Szeretem, még a hírek előtt.

0: műsorajánló. Vannak Szeni és vannak a legnagyobb slágerek. Ki a Valli slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Ki a Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
4: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
5: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.

0: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
1: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
2: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
3: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
4: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: A központi nyomozófőügyészség folytatja az aranykonvoly ügy nyomozását. Október 22-ig jelezhetik bölcsődefejlesztési igényeiket az önkormányzatok, és a magas rezsiszámlák ellen tüntettek a Kossuth téren. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupas Ágitól hallják. Saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoly ügynyomozását a központi nyomozóügyészség. Az eljárás sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás gyanúja miatt indult, és eddig a fővárosi nyomozóügyészségen zajlott. Az ügyészség közlése szerint a vizsgálat minden szára kiterjedt, függetlenül attól, hogy kit vagy mely szervezeteket érint. Az ügy előzménye, hogy márciusban a NAV és a TEK az M0-ás autópályán két járművet foglalt le, amelyek nagy összegű készpénzt és aranyat szállítottak Ukrajnába. A 7 tagú személyzetet később kiutasították, majd embertelen bánásmód és jogaik megsértése miatt panaszt tettek. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik, hol van szükség új bölcsődei férőhelyekre, illetve a meglévő intézmények korszerűsítésére. A felmérés célja, hogy a tárca pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak fejlesztéseit. A kérdőívet az EBR42 önkormányzati információs rendszerben lehet kitölteni. A magas rezsiszámlák ellen tüntettek a Kossuth téren. A demonstrálók petíciót és törvénymódosító javaslatot adtak át a Gazdasági és Energetikai Minisztérium képviselőjének. A szervezők szerint problémát jelentenek a magas energiaszámlák, a rendszerhasználati díjak, a mérőórák működése és a napelemes háztartások visszatáplálási nehézségei. A javaslatcsomagban a rezsicsökkentett fogyasztási korlát eltörlését, vagy érdemi megemelését, a rendszerhasználati díjak csökkentését és az okosmérők felülvizsgálatát is kérik. A minisztérium képviselője azt mondta, ismerik a fogyasztói problémákat és dolgoznak a helyzet rendezésén. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól. A megállapodás szerint a főváros ebből rendezi a szolidaritási hozzájárulást és korábbi tartozásait. Cserébe eláll az ezekhez kapcsolódó perektől. A kormány vállalta a szolidaritási hozzájárulás csökkentését is. Budapest pedig jövőre további 20 milliárd forinttal mérsékli működési kiadásait. Az állam 50%-os tulajdonrészt szerez a BKK-ban, és ugyanilyen arányban finanszírozza majd a regionális közösségi közlekedést. A megállapodás része a budapesti parkolási rendszer egységesítése és egy útalap létrehozása is. A főváros gazdálkodását költségvetési felügyelő ellenőrzi majd. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Folytatódik a napsütéses, kellemes késő őszi időjárás, a maximum továbbra is 23-25 fok között alakul, front nem lesz már, a melegedés miatt lehetünk egy picit dekoncentráltabbak, vagy jelentkezhet fejfájás, csapadékra pedig egyáltalán nem kell számítani.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatnak a közlekedők. Pest megyében két autó balesete miatt áll a forgalom a Nagykovácsiba vezető úton, Remete-Szőlősön a 12-es kilométernél, az M5-ösön pedig a Budapest felé vezető oldalon, a 67-es Lajos-Mizse csomópontja után, ugye volt korábban egy baleset, itt a belső sávon haladhat csak a forgalom, és 5-6 kilométeres a torlódás. A 12-es számú főúton pedig Vác és Verőce között három jármű karambolozott, a 3-as kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva haladhat. Budapest belterületén pedig útszűkület van, a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé, az Albert Flórián út után, mert javítják a vízvezetéket, a Bartók Béla úton pedig befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik csatornajavítás miatt. És van egy előrejelzésünk, ma este 6 órától labdarúgó mérkőzés miatt lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint az Ifjúság útját, az István mezei utat és a Verseny utcát is. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A hírek után már is visszatérünk a zenék világába. Az abban néhány évvel ezelőtt egy vadonatúj dalt adott ki. A Don't Shut Me Down-t hallgatjuk meg tőlük hamarosan. Előtte azonban Benson Boone Beautiful Things című dalával indítjuk az órát. Kiskata vagyok.

Swifttől ez volt az I Knew It, I Knew You itt a Sláger FM-en. Olyan keserédes ez a dal, de olyan jól tud esni. Most pedig mi is egy kicsit a múlton merengünk, ugyanis az ELTE ókori régészeti tanszék munkatársai egy egykori római falu romjait kutatják a Pilisszent Iván hárserdő lelőhelyen. A jelen ásatásuk célja az volt, hogy pontosabban meghatározzák a hársas forrás környékén korábban azonosított épületek határait, és egy kicsit közelebb kerüljenek annak megértéséhez, hogy mire használták az egyes helyiségeket, és talán ők maguk sem számítottak arra, hogy megtalálják majd a pilisi Vénuszt, hiszen a kutatás egyik legkiemelkedőbb lelete lett egy ólomból készült aprócska Vénusz szobor, amelynek jelentőségét az adja, hogy ez a település első ismert vallási vonatkozású emléke. A szobor mellett a római kori hétköznapi tárgyi emlékek is előkerültek, egy olmozott bronz tükör töredéke például, de találtak vasszerszámokat, ruhakapcsoló tűket, valamint érméket is. Az idei terepmunka egyelőre véget ért, a leleteket most feldolgozzák, reményeink szerint pedig a megtalált kincseket hamarosan ki is állítják majd, én pedig zenei kincseket tárok önök elé, az FM érkezik már is, és a ráncok a szemem alatt, de előtte a Womack & Womack-től szól a Teardrops.

0: Alan Walker Dallas-tolt, ez volt a fejidőd itt a Sláger FM-en, és ez a gyönyörű napsütés nem engedi, hogy elhalványuljon bennünk a nyár emléke. Már is megnézzük, hogy egész hétvégén kitart-e a napsütés, utána pedig meghallgatjuk Elton John és Britney Spears közösét. Jön majd a Hold Me Closer, de most lássuk, hogy alakul a hétvége időjárását, akár csak ma, holnap is gyönyörű napsütéses, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg fölöttünk, az égen azok sem hoznak igazi árnyékot, esőt meg aztán főleg nem, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás sem, azonban akár csak ma, holnap is hidegen indul a nap, reggel mindössze 6-7 fok lesz odakint, de délutánra ismét 24-26 fokot várhatunk, és ugyanez lesz a helyzet vasárnap is, hideg reggel, meleg délután. Sok napsütés. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Városon kívül a 12-es számú főúton Váci és Verőce között három jármű karambolózott. A 3-os kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva tud haladni. A fővárosban pedig ne feledjük, hogy útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé, az Albert Flórián út után, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. És szintén a 13. kerületben a Pannonia utcában útszűkületen kell áthajtani a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. A vonattal közlekedőknek pedig fontos információ, hogy elkezdődtek a helyreállítási munkálatok Rákoson, ezért vasárnap estig jelentősen változik a közlekedési rend. A Budapest 60 Miskolc, a Budapest Újszász Szolnok Békés Csaba és a Budapest Szegléd Szolnok Debrecen fővonalakon. Indulás előtt mindenképpen érdemes megnézni részletesen ezeket a változásokat. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedés!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Shakira és Burna Boy dala szólt, ez volt a Die Die itt a Sláger FM-en, és egy nagy attrakcióra készül Shakira holnap, ugyanis Madridból élőben közvetíti világszerte a koncertjét, úgyhogy a rajongók világszerte élvezhetik majd ezt a produkciót, ez lesz tehát holnap, ma pedig a macskafogót ünnepeljük, hiszen 40 évvel ezelőtt éppen 1986. október 2-án mutatták be a magyar mozika macskafogót, Ternovszky Béla rajzfilmjét, és hát ezzel kapcsolatban a héten a Sláger reggelben Petra és Zoli vendégül is látta a Ternovszky lányokat, akik egy különleges összejövetelt hoztak össze, ahol elindult a gondolkodás, hogy azért ezt a rajongókkal is meg kellene ünnepelni, úgyhogy ma szerte az országban számos moziban együtt nézhetjük meg a filmet, és nagyon sok helyen extra programokat is szerveznek. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannonia Filmstúdió lesz, ahol ma este 6 órától lehet ingyen megnézni a filmet, itt azonban sajnos a legutóbbi hírek szerint már telt ház van. Na hát, jó szórakozást, és adják át üdvözletem Lustadiknek. Most pedig, még mielőtt érkezne Zsupa Sángi a friss információkkal, meghallgatjuk Michael Jackson dalát, Szól a Bédét.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük!
3: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le! Állati lesz!
4: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu per ajánló. Foodora, mert jól esik.
0: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Te valami kézi munkát csinálsz egyébként, Tamara?
15: Nem, csak rajzolok.
14: Hát az... Nagyon jó, de hát az fantasztikus.
16: Művészet.
15: Én festek.
14: Féle?
16: Az is művészet.
15: Festelni is szoktam sokszor.
14: Mi a témátok, amit rajzoltok?
15: Jön. Én legtöbbször lovakat szoktam rajzolni.
14: Igen?
15: Igen, az a kedvenc.
17: Én meg egy szívecskét is én nem tudok rajzolni.
14: Féle? Hányfajta szívet lehet lerajzolni?
15: 100.
14: 100?
15: A legcsonyabbtól a legszebbik.
11: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Több mint 46 millió forintot fizetett ki 2 ügyvédi irodának a Szuverenitás Védelmi Hivatal. 160 új busszal bővülhet a Volán busz flottája, és hamarosan ismét megrendezik a Budapest Maraton Fesztivált. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Több mint 46 millió forintot fizetett ki 2 ügyvédi irodának a Szuverenitás Védelmi Hivatal érdemi versenyeztetés nélkül, közölte a miniszterelnökség. Az egyik megbízásnál 27,4 millió forintot fizettek ki személyes konzultációért, a másik esetben 19 millió forintot egy tanulmányért. A tárca közlése szerint több irat, szakmai indoklás és teljesítést igazoló dokumentum is hiányzik, ezért kiegészítették a korábban ismeretlen tettes ellentett feljelentést. A miniszterelnökség szerint a két ügyvédi megbízásnál felmerül a hűtlen kezelés gyanúja. A MÁV csoport részeként működő Volánbusz 160 új alacsonypadlós elővárosi autóbuszt vásárolhat egy korábbi keretszerződés újranyitásával. A 2023-ban 2 gyártóval megkötött megállapodást évvégéig meghosszabbították és újra megversenyeztetik a beszerzést az Iveco és a Setra között. A közlekedési tárca szerint így nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, ezért a folyamat akár 9 hónappal is rövidebb lehet. Az új buszokat a 2023-ban meghatározott maximális áron szerezhetik be. A szerződéskötés várhatóan novemberben történhet meg. Budapest ismét Európa egyik legnagyobb futófesztiváljának ad otthont október 10-e és 11-én. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek résztvevők, miközben Magyarország több mint 1100 települését is képviselik futók. A kétnapos a rendezvényen a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távig 14 különböző versenyszám közül választhatnak az indulók. Mondta a Sláger FM-nek Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
2: Tavaly egy fantasztikus rekordot döntött a jubileumi év, több mint 40 ezer jelentkeztek. A jövő héten hétfőn zárjuk a előnevezéseket. Több mint 8000 külföldi nevezésünk van már. A magyar indulóknak 55%-a vidékről érkezik. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy a hölgyek aránya meghaladta az esemény egészében az 50%-ot. 14 különböző távot rendezünk, ugye az a szlogenünk, hogy mindenki rajthoz. Nagy örömmel mondom, hogy több mint 6000 iskolást nevezett az eseményre. Van egy fogyatékossággal élők futama, ahova 1500-an neveztek, kerekesszékben ülők mindig azt mondják, hogy lefutom a maratont, vagy lefutom a távot, és a számunkra, épp futók számára is teljesen természetes, hogy együtt futunk. Lehet, hogy ő székbe ül, de akkor is együtt futunk.
18: A szervezők szerint a külföldi futóturizmus az elmúlt években csaknem megduplázódott, így a jövő hétvégi esemény a turizmus számára is jelentős bevételt hoz. A 105 éve született Cifra György zongoraművész előtt tisztelegnek november 5-én a Magyar Zeneházában a Cifra Fesztivál keretében. Az Ágyúk és Virágok című este Halász Judit és Hegedűs D. Géza olvas fel részleteket a művész önéletrajzi könyvéből. Érdi Tamás és Farkas Gábor pedig Cifra repertoáriából játszik. A koncerten megemlékeznek a tavaly elhunyt Vásári Tamásról is, és átadják a Cifra Fesztivál díjat a kiemelkedő fiatal művészeknek. A délutáni csúcsforgalomban tökéletes látási viszonyok és csapadékmentes utak várják a hazaindulókat. A hőmérséklet kellemes, a legtöbb településen a maximum 24-25 fok között alakul. Front sehol sem érvényesül.
16: Ági, köszönjük szépen a híreket. Gyorsan szétnézünk az utakon. Van néhány útakadály, ami nehezíti az autósok dolgát ma is a fővárosban, így például lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A Podmanicki utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig, szintén csatornajavítás miatt, illetve lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton pedig sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, de dolgoznak a 11. kerületben a Bartók Béla úton is, úgyhogy ezért befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, egyébként csatornát javítanak, a Bali Sándor utcában pedig szintén vízvezetéket építenek, így szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást. Török Bálinton a Szent István utcát találjuk lezárva, a Munkácsi Mihály utca és a Harangláb körforgalom között felújítás miatt, és a 13. kerületben a Pannónia utcában is útszűkületen kell keresztül hajtani, mert itt a gázvezetéket javítják a Katona József utca után. Vezessenek óvatosan!
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Megtiszteltetés itt lenni önökkel, és elkísérni önöket a munkaidő utolsó óráival is. Így pénteken kora délután Miley Cyrus érkezik már is vadonatúj dalával, a Bass Persuades forog, előtte viszont Raven Lady-től a Love Me Not.
12: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Bizonyított, hogy nem véletlen ragadt rá a Pop királynője cím. No de itt a Sláger FM-en fenségessé tesszük már is az előttünk álló hétvégét, ugye jön az Állatok Világnapja október 4-én, és hát az ünneplésből természetesen nem maradhat ki a fővárosi állat- és növénykert, ahol szombaton az állatszeretet ünnepén, vasárnap pedig a nevelőszülők találkozóján vehetünk részt. Szombaton rengeteg előadás, bemutató, különleges program vár bennünket, vasárnap pedig izgalmas és játékos programokat szerveznek szintén, főként azoknak, akik egy-egy állatkerti állatot örökbe fogadtak, de természetesen ez a nap is nyitott mindenki számára, szóval érdemes akár egész hétvégén tervezni a fővárosi állat- és növénykerttel és megünnepelni az Állatok Világnapját. A nyáron pedig ugye a labdarúgást ünnepeltük, a futballvilágbajnokság valamennyiünket lázba hozott, és hát idén is készült két fantasztikus dal is, mint egy himnuszként a sporteseményhez, az egyik dalhoz pedig a világ minden tájáról érkeztek zenészek, énekesek. Ez volt a DNA More Than a Game című dal, amit már is meghallgatunk Andrea Bocellitől, David Guettától, Megan Thee Stallion-tól és Éjjától itt a Sláger FM-en.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.

0: igen, van, amikor gyűlölni is imádjuk a másikat. Ez volt az Erasure-től az I Love to Hate You itt a Sláger FM-en. 2 perccel járunk 4:30 után. Egyre közelebb a hétvége, és egyre közelebb lépked a stúdióhoz. Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, hiszen 4 órakor indul majd a slágerlista. Most azonban megnézzük, hogy alakul-e már a csúcsforgalom ebben, hogyha tudnak, segítsenek. 0630303095 az infoblokk után pedig Olivia Dean dalával megyünk tovább. Egész héten csodás napsütéses szélcsendes időjárásunk volt, csúnya lenne, hogyha pont a hétvégére romlan el, nem fog. Nagyon szépen süt majd a nap holnap is, holnap után is, és akár csak ma szombaton, vasárnap is 24 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A reggelek azonban egyre hidegebbek lesznek, holnap 6-7, vasárnap pedig 5-6 fokkal indul majd a nap. Megkímélnek bennünket a frontok, viszont a nagy napi hőingás miatt kellemetlen tünetek azért jelentkezhetnek, ilyen lehet a fejfájás, a vérnyomás ingadozás, és egy kicsit fáradékony. Dekoncentráltabbak is lehetünk miatta, de az égről ránk mosolygó nap kimondotta jót tesz majd a lelkünknek. És hozom az infókat az úton lévőknek is, kezd már alakulni a délutáni csúcs, úgyhogy lassú haladással lehet számítani a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Krisztina körúton a Döbrentei tér közelében, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Városon kívül a 12-es számú főúton Váci és Verőce között 3 autó ütközött, a 3-as kilométernél a forgalom egy sávonként irányunként váltakozva tud haladni, és az M5-ösön is van még torlódás a Budapest felé vezető oldalon, a 67-es Lajos Mize csomópont után korábban volt egy baleset, és az M5-ösön is van még torlódás a Budapest felé vezető oldalon, Lajos Mize csomópontja után a 63-as kilométernél. Korábban történt egy baleset, ami miatt továbbra is csak a belső sávon lehet haladni. Viszont újabb baleset is történt szintén a főváros felé vezető oldalon, közel a Kecskemét észak csomóponthoz, a 71-es kilométernél, és már itt is 4-5 kilométer a torlódás. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Egy olyan zenész énekelt nekünk, aki rajong Budapestért, és már azelőtt rajongott, hogy valaha is ellátogatott volna hozzánk, neki Budapest volt álmai városa. Aztán ellátogatott hozzánk, és állítólag nem csalódott, sőt, George Ezra dalasztolt, ez volt az Only One For You itt a Sláger FM-en. Hát mi is nézzük meg alaposan a várost hazafelé. Gyönyörű, ahogy fürdőzik az őszi fényben, és csodálatos az is, ahogy a napfénye megcsillan a Duna hátán. Megyek és én is megnézem. Önöktől pedig elbúcsúzom, megköszönve a megtisztelő figyelmet. Rögtön a hírek után indul majd a slágerlista Kisorsi Kisóval és Kovács Áronnal, úgyhogy további kellemes és szórakoztató rádiózást kívánok önöknek. Legközelebb hétfőn találkozunk, remélem találkozunk. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
4: Nálatok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
5: Huminsavat használok. Humin Gardent.
4: És én már elkéstem vele?
5: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
4: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
6: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiség. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
7: Talán art deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
8: Mit csinálsz, Anna?
7: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
8: Megint felújítás?
7: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
8: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban. Valami van
10: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
11: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
12: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
0: A reklám után.
13: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. Hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a Klebelsberg központ, és fokozottan ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilozást. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Jövő hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A testület a volt külgazdasági és külügyminisztert a kínai BYD-nál vállalt vezetői pozíciója miatt kérdezné. A bizottság korábban vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy felmerülhet-e nemzetbiztonsági kockázat Szijjártó Péter új munkája kapcsán. A Tisza frakció közlése szerint a BYD magyarországi beruházásához több mint 70 milliárd forintnyi állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott, és miniszterként maga is tárgyalt a céggel. A politikus júliusban mondott le parlamenti mandátumáról, majd a BYD-nál vállalt vezetői munkát. Ma várható a szeptemberre járó családi pótlék banki jóváírása, derült ki a Magyar Államkincstár folyósítási naptárából. Az iskola kezdés miatt augusztusban előrehozták a kifizetést, ezért szeptemberben nem érkezett külön utalás. Októberben már visszaáll a megszokott rend. Azoknak, akik postai úton kapják az ellátást, várhatóan további 2-4 munkanapot kell várniuk. A családi pótlékot jellemzően utólag a tárgyhónapot követő hónap első napjaiban folyósítják. Az össze 2008 óta változatlan. A kormány pedig 2027-re nagyobb emelést helyezett kilátásba. Egy tankerületi igazgatói pályázat véleményezésének befolyásolása miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Klebelsberg központ. A szervezet közlése szerint a külső-pesti tankerületi központ pályázatainál olyan szabálytalanságról szereztek tudomást, amely befolyásolhatta az iskolák szabad véleménynyilvánítását. A Klebelsberg központ szerint valaki megpróbálhatta befolyásolni a véleményezők önálló döntését. A tankerületi igazgatói pályázatokat az érintett települések polgármesterei és a tankerülethez tartozó iskolák teljes alkalmazotti közössége is véleményezheti. Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a következő napokban a Dunán. A paksi atomerőművet azonban nem fenyegeti lekapcsolás, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezt a nemrég elkészült fenék küszöb teszi lehetővé, amelyet azért építettek, hogy alacsony vízállás idején is biztosítható legyen az erőmű működéséhez szükséges vízszint. Nyáron a Duna alacsony vízállása miatt több turbinát is le kellett állítani Pakson. A kormány ezt követően döntött a fenék küszöb megépítéséről. A 11. kerületben 62 új mobipontot kapcsolt be a Budapesti Közlekedési Központ, így tovább bővült a MOL Bubi hálózata. A közbringákat csak azokon a pontokon lehet szabályosan leadni, amelyek a MOL Bubi alkalmazás térképén is megjelennek. Ezért a BKK azt kéri, hogy az utazás befejezése előtt mindig ellenőrizzék a kiválasztott helyszínt. Az új budai bővítéssel együtt Budapesten már több mint 700 ponton lehet felvenni és leadni a közbringákat. Az új generációs MOL Bubi augusztus indulása óta több mint 420 ezer utazást regisztráltak. A rendőrök jövő héten végig kiemelten figyelik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és minden olyan tevékenységet, amely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. Az ORFK közlése szerint az ellenőrzés az Európai Roadpol akció része. Nem csak a telefonálást vizsgálják, hanem más elektronikai eszközök használatát, valamint kép vagy szöveges tartalmak menet közbeni megtekintését is. A rendőrség szerint az üzenetírás, az olvasás, a közösségi oldalak böngészése, vagy akár a filmnézés is jelentősen növelheti a baleset veszélyt.
15: Köszönjük szépen a híreket, most pedig figyeljenek nagyon azok, akik vonattal közlekednek a vonalban már is, a MÁV Inform ügyeletesen Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
16: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A 60 és az újszászi fővonalon várhatóan vasárnap estig jelentősen módosult a közlekedési rend, tart a hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentése. Legfontosabb változások, hogy a 60-i vonalon az S80-as és G80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégiók állnak meg. Az újszászi vonalon minden második sűrűsápi S60-as vonat kimarad, helyettük a szolnoki Z60-as vonatok állnak meg. Az S76-os vonatok terelve Rákos helyett Kőbánya felsőre érkeznek és onnan is indulnak Pilisvörösvárra. Az interrégiók és a Z60-as vonatok 20-30 percen hosszabb menetidővel közlekednek a többlet megállások miatt. A debreceni Nyírség és Tokaj Intercity a Ceglédi vonalon át Zuglói, Kőbánya Kispesti, Ferihegyi és Ceglédi megállással közlekednek. A pilisi Z50-es vonatok közül néhány délutáni járat kimarad. Pontos változás, hogy a vonatkövető rendszerek nem minden esetben tudják lekövetni a vonatok valós közlekedését. A részletekről bővebben a mavcsoport.hu/Rákos weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
15: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul a Kiavalli slágerlista. Slágerlista, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
17: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján a 2026-os év 40. adása. Ha! Az utolsó szeptemberi adás. Itt van Orsi a múltból, dalokat hoz a hétsztárja, pedig október 3-án ünnepli az 57. szülinapját. Kérem, 50 pluszosokat a Starban Star döntőjébe. Aha. Én ezt tűztem ki az ásztomra, ő rajta meg alig látszik, hogy elmúlt 20.
18: Tényleg?
17: De tényleg, mármint a hétsztárján. Indul a Kiavalli slágerlista Kid Laroi-jal és Justin Bieberrel. Lassan ő is közel van az 50-hez. Ez a Stay és a 40.

0: Imagine Dragons és a Bones a 38. Joel Corey és a Beorite visszatért a 39. Orsi pedig visszatért hozzánk, hogy hozzon valami agyzsibbasztót a módból.
1: Visszapillantó.
2: 32 éves lett Halsey, amerikai énekesnő, dalszerző, aki annak idején a közösségi médiában saját dalaival kezdte építeni a karrierjét, 2014-ben pedig már lemezszerződést kapott. 2017-ben Jeezy-vel nem csak a stúdióban alkottak egy párt, akkoriban a magánéletben is együtt voltak. A Him and I-t kifejezetten a kapcsolatuk inspirálta, a féle szerelmi himnuszként mutatták be a közönségnek. A szerelem végül nem bizonyult öröknek, 2018 nyarán szakítottak, a dal viszont túlélte a románcot, szerencsére. Jeezy és Halsey következik, ez a Him and I.

0: Király, köszönjük szépen! Jöjjön némi info a hét sztárjáról, 57. születésnapját ünnepli, és 20-nak néz ki.
1: Ó, igen.
0: Középső neve René, és nem a Zellweger. Zenei karrierje kezdetén így írtak róla, hogy ő lesz a következő Madonna.
1: Ki lehet az?
0: És ez nem volt világos, akkor Madonna alatt mi Madonnát értünk, tehát mi máshogy ejtjük.
1: Értem.
0: Ide jön, azt nem érti. Szerencsére nem lett igazuk, mert Madonnából vagy Madonnából egy is elég.
1: Ez igaz.
0: Hosszú évekig ismertető jele volt a vörös rózs, de ezzel a legtöbb kutya így van.
2: Tiltakozom!
0: Maroon 5 és a Cardi B Girls Like You-ja pedig visszatért a 37-re.
1: Szóval azt hiszed, meg fogod úszni, szép arcú.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használ

0: ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
1: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tajkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
4: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
5: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: A reklám után.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most folytatódik a Kiavalli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: 35. a Lost Frequencies és a Leave It All. Hayden James Gorgon City és Nedan Foolproofja pedig a 36. Na, Orsi jön, és tényleg, ahogy szoktam mondani, agyibasztó a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2010. augusztusában egy új klipes dallal jelentkezett Varga Viktor, és nem kellett hozzá sok idő, hogy a magyar közönség rákapjon. 16 évvel ezelőtt gyakorlatilag lehetetlen volt úgy rádiót hallgatni, hogy előbb-utóbb ne szólaljon meg. És most sem ússzuk meg, de nem is akarjuk. Lehet zöld az ég, Varga Viktor következik. Lehet.

0: Varga Vektor és a Lehet zöld az ég. Köszönjük szépen! Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók, különös tekintettel a Sláger FM-re. Összesítése alapján elárulom ki a hét sztárja. Gwen Stefani!
1: Hogy ki?
0: Gwen Stefani! Jó, ma mostanában előveszünk olyan nőket, férfiakat, akikre már nem emlékeztek, de hát ha. Tudjátok, ő az a cső, aki lenyúlta a Zanzibárnak a Szólj már slágerét.
2: Nyugalom, fiúk, üljetek vissza.
0: Jó, most ne kezdjük el, hogy ki volt ott előbb, jó? Ne kezdjük el. 57 éves, mint említettem, hosszú évekig ismertető jele volt a Vörös Rúzs. Ezt meg Zsédától nyúlta, csak a szín cserélte le. A középiskolás évekre nyúlik vissza az a történet, mármint a Vörös Rúzs, akkor kapott a nagymamától egy vörös húst ajándékba. Szerintem csak a nagyfater elől akart elrejteni, mert titokban ezzel fogadta a postást, és így belenyomta a kezébe, mikor a nagyfater arra járt.
3: Fogd már meg, kisunokám, fogd már meg, tedd már el!
4: Köszi, mami!
0: És azóta úgy értékelt, hogy ez neki járt. Na, nem tud leállni az árnyalattal, tolja. Fiatal korában egy amerikai gyorsétteremben is dolgozott, és ezzel pont így voltam én is, mert az amerikai gyorséttermek azok még Magyarországon is vannak. Na, most hív a fiam, úgyhogy pillanat. Elmondása szerint sok zsíros ételtől jól meg is hízott. Jöjjön most 34. Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart, a kis dundussal folytatjuk.

0: befittelt lookkal áll, Lotterivel, Shawn Mendes és Camila Cabello szenyoritája, amit nagyon szeretek. Erre jöttem össze a mátkámmal. Ezt hallgattuk leengedett ablakkal. Na mindegy, a 33. volt. Oké, Orsi jön, és előbb bányászott valami agyzsibbasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2016-ban Sia és Sean Paul gyakorlatilag beköltözött a világ slágerlistáinak élére. A Cheap Thrills több mint 16 országban, köztük Magyarországon is listavezető lett. És hogy mekkorát ment? Még 2022-ben, tehát 6 évvel a megjelenését követően is díjat nyert. Egy dal, ami láthatóan nem akart megöregedni, és szerintem azóta sem sikerült neki. Sia és Sean Paul következik, ez a Cheap Thrills.

0: mondta Sanda Pál, és előadták a Cheap Thrills-t. Köszönjük szépen! Titokban megnősült a Maneskin frontembere, haj, de szerettem ezt titokban. Szerintem a többiek tudtak róla.
1: Aha.
0: Tehát szerintem akinek szólt, azok ott voltak. Oké? Okay?
1: Igen.
0: Nekünk titokban, de szerintem ez így jó, mert például én sem szóltam a Maneskin frontemberének, mikor én házasodtam.
1: Ez komoly?
0: Damiano Davidről beszélgetünk, 27 éves, szeptember 24-en Toszkánában. Montalcino? Montalcino? Nem tudom, sose voltam ott, úgyhogy Montalcino, hogy kell ejteni ezt, hogy Montalcino?
2: Nem mond semmit.
0: Történelmi városházáján vette feleségül Dove Cameron színész énekesnőt. Szűk körül volt a ceremónia, csak a család és a legközelebbi barátok voltak jelen. Milyen szerencse, hogy ők tudtak róla, de tényleg be tök titokban történt.
3: Döbbenetes.
0: Kapcsolatuk 24 elején vált hivatalossá, idén januárban eljegyezték egymást. Damiano több szólódalát is Dove ihlette, őt pedig egy szappan.
3: Befejezte?
0: Az énekesnő pedig a Zombie Lady című számában is közreműködött. Ó, azt a Zombie Lady-t azt szoktam átkámmal hallgatni az a kocsiban. De nem rossz. Nem rossz. Egyébként nem rossz. 31. Miles Smith és a Stargazing. Ez sem rossz.

0: Miles Smith és a Stargazing, köszönjük szépen, vége az órának, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, és folytatjuk a Kia Valli slágerlistát, persze csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
6: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogált Facebook oldalán.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylés, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
10: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
11: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: 7-től fokozottan figyelik a rendőrök a mobilozó sofőröket. Alacsony a Duna vízzellása, de nem fenyeget leállás Paksnál. Halas finomságokkal érkezik a 13. Siófoki Halfesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Több mint 46 millió forint értékű ügyvédi megbízások miatt egészítette ki korábbi feljelentését a miniszterelnökség a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. Az átvilágítás szerint az egyik ügyvédi iroda 27,4 millió forintot kapott tanácsadási feladatokra, míg egy másik iroda 19 millió forintért készített volna tanulmányt az Európai Unió hatáskör bővítéséről. A miniszterelnökség szerint a beszerzések során nem volt valódi verseny, hiányoznak fontos dokumentumok, és a kifizetett összegek nem álltak arányban a teljesítéssel. A TÁCE ezért úgy véli, felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja, ezért kiegészítette a korábban tett feljelentést. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat kiszűrésére. Az akció az Európai Roadpol Figyelj az útra elnevezésű kampányához kapcsolódik. A rendőrök nem csak a telefonálást, hanem minden olyan tevékenységet ellenőriznek, amely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. A hatóság szerint különösen veszélyes az üzenetírás, az olvasás, a közösségi oldalak böngészésre vagy akár videók nézése vezetés közben. A kampány célja, hogy csökkenjen a figyelmetlenségből adódó balesetek száma, és biztonságosabbá váljanak az utak. meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyigények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Az augusztusinál is alacsonyabb vízállás várható a Dunán a következő napokban, de a paksi atomerőmű működése nincs veszélyben. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán azt közölte, hogy a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget lekapcsolás. Nyáron a rendkívül alacsony vízszint miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani, ami ráirányította a figyelmet a problémára. A kormány ezután döntött a fenékküszöb megépítéséről, hogy a jövőben az alacsony dunai vízállása veszélyeztesse az ország egyik legfontosabb energiatermelő létesítményének működését. Közben a tartós szárazság miatt a hétvégére akár mínusz 8 cm-ig is süllyedhet a Duna vízállása Budapestnél, ami újabb történelmi mélypontot jelentene. Az időkép szerint még szeptember elején a folyó a vízmérce nulla pontjáig apadt, ezen a héten szerdán a mínusz 1 cm-es értékkel megdőlt a korábbi negatív rekord. A csapadék hiánya folyó teljes magyarországi szakaszán érezteti hatását. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol három napon át a balatoni halak, a gasztronómia és a szórakozás kapja a főszerepet. A látogatók hagyományos és modern halételeket kóstolhatnak, miközben a halpiknik, főzőverseny és a fish food verseny is izgalmas programokat kínál. A fesztiválon több magyarországi halasváros, valamint Siófok testvérvárosai is bemutatkoznak. A családokat játszóházak, kézműves foglalkozások és gyermekkoncertek várják, emellett látványos bemutatók és esti nagy koncertek is színesítik a hétvégét. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Igazi kora őszi idő vár ránk a következő napokban. Szombaton és vasárnap is sok napsütésre, kevés felhőre és száraz időre számíthatunk. A délutáni órákban 23-26 fok közé melegszik a levegő. A reggelek ugyan többfelé hűvösek lesznek, de napközben kellemesen alakul az időjárás. Hétfőn már több felhő érkezhet fölénk, helyenként egy-egy futózápor sem kizárt, de továbbra is 20 fok feletti csúcsértékek várhatók. Zsúfolt a Lehel utca kifelé a Róbert Károly körút előtt, a 105-ös és a 210-es busz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Torlódik a kocsisor Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton kifelé a temető közelében. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Krisztina körúton a Döbrentei tér közelében. A budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton a Széll Kálmán tér környékén, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Erős a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, valamint a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kanyarodni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Ki a Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Orsi a múltból hoz dalokat, a hétszerre pedig Gwen Stefani, és ha nem tudjátok, hogy ki ő, akkor hallgassatok ide, mert majd mondom. Szőke, vörös zsúzs, úgy néz ki, mint a fiatal Marilyn Monroe. Uh-huh. Majdnem Manson mondtam, néha biztos rá is hasonlít egy-két durva buli után. Folytatjuk a Ki a Valli slágerlistát a Jónás testvérekkel, ez a Szívás és a 30.

0: Abamax Crimson King Kínlódók királyok könnye a 28. Sam Smith és Kim Petras Unholia pedig a 29. Na de, ez sem ahhoz képest, amit Orsi hozott a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 18 évet megyünk vissza az időben. Jason Mraz harmadik albumának előfutáraként jelent meg az I'm Yours, bár a dal története valójában korábban kezdődött. Egy demo változata már 2005-ben napvilágot látott. Jason ráadásul rendszeresen játszotta a koncertjein, így mire hivatalosan megjelent, a közönség gyakorlatilag már régi ismerősként várta. 2008-ból érkezik egy dal, amit valószínűleg néhány másodperc után együtt éneklünk. Jason Mraz, I'm Yours.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Köszönjük szépen, Orsi. Tényleg. Még ilyen dalokat hozzá, még.
1: Jól érzi magát?
0: Ez itt még mindig a Kiavalli Szegellista, még, ez még. És a hírt sztárja még mindig Gwen Stefani. Többet nem mondom, hogy még.
2: Köszönöm.
0: Egy hajszál választotta el attól, egyébként Gwen Stefanit, hogy Brad Pitt mellett ő legyen a női főszereplője a Mr. és Mrs. Miss című filmnek. Gondolom lekasztingolták ők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
5: Valami van a levegőben.
6: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
7: Halott Pénz, évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
8: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Legyél parki arc. Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
14: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
15: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik a Kiavalli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 25.

0: Buddy Sims és a The Dora 25. Ray Dalton és a Do It Again a 26. Orsi pedig jön és hoz valami agyibasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Jöjjön egy kis rock vagy hard pop, nem is tudom, és nem is szeretném beskatujázni a Fish zenekart. Maradjunk egyszerűen annyiban, hogy jók, jó a stílus, jó a zene, és a dal is nagyon működik. 2016-ból jön a Fish és a Ne is figyelj rám. A címet azért ezúttal ne vegyék szó szerint.

0: Fish, te is figyelj rám! Mondja Fish, nem én mondtam, Fish mondta. Oké, rám figyeljél, mert hogy érkezik a hétsztárja Gwen Stefani! A No Doubt, a zenekar, ami ismertítette őt, vagy ő tette ismerti a zenekart, ez véleményes. Tehát a ska zenekarként indult. Kezdetben John Spence volt az énekes, Gwen csupán vokálozott.
1: Nocsa.
0: Tehát volt egy énekes, és Gwen pedig hátulról pillázgatott rá, hogy
2: leszek én még előtt.
0: Aztán a Manus 80. decemberében egy koncert előtt öngyilkos lett. Az előrekerülésnek egyébként ez egy elég általános módja, de nem a legkedveltebb. A No Doubt emiatt fel is osztott pár hétre, majd újult erővel visszatértek, akkor már Gwen Stefanivel az élen. Ismerte a dalokat, ismerte a szövegeket, ismerte a gázsit, és előlépett. Az áttörést 95-ben kiadott harmadik lemezükkel érték el, a Don't Speak 16 hétig volt a Billboard lista legjobbjai között.
1: Szép munka.
0: Innen folytatom, de most jön Kató néni és Jani bácsi a Tündelines Affal a 24.

0: Siren, azt hiszem a 22. volt, Lady Gaga pedig az Abraka Zabrával a 23. Orsi jön, és agyibbasztás a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Maradunk 2008-ban, szeptember 26-án debütált világszerte a rádiókban Britney Spears 6. Circus című albumának első kislemeze a Womanizer. És igen, elképesztő kimondani, de ez már egy 18 éves dal. Ráadásul nem is akármilyen rajtot vett. A Billboard 100-as listáján a 96. helyről egyenesen az első pozícióba ugrott. Ennél látványosabb előzést nehéz produkálni. Britney Spears következik, és a Womanizer.

0: Whitney és a Womanizer. Oh, hát azt mostanában beszedtük egy páran.
1: Oh, igen.
0: Ebbe a kis játékos vetélkedőbe, amiből volt szerencsém és van szerencsém részt venni. Na de most nem erről beszélünk. 50-eseket a döntőbe! Hanem folytatjuk a kiavaldi slágerlistát.
1: Jó.
0: Margot Robbie közel 10 év házasság után is hivatalosan felvette a férje Tom Achley vezetéknevét. Hát nem csodálom, hogy gondolkozott egy 10 évet rajta. A brit cégnyilvántartásban már Margot Alice Achley néven szerepel. Ebben a névben van C, K, R, L, meg Y és különböző A meg E betűk. Tehát, hogy
2: betűzze, please.
3: Inkább csak kiejtem.
0: Szóval közös produkciós cégük dokumentumaiban már így szerepel, úgyhogy lebukott, fölvette a nevét. Filmes munkáiban továbbra is csak Margot Robbie néven láthatjuk nyilvánvalóan. A pár 2013-ban ismerkedett meg. Nem tegnap volt, 2016-ban összeházasodtak és 24-ben megszületett az első gyerekük. Csodálatos karrier. A névváltoztatás tehát elsősorban hivatalos, magánéleti gesztus, nem pedig művész névváltás. Szerintem ez cuki, amikor egy nő fölveszi a férje nevét. Én nem ilyen izét látok benne, nem ilyen patriarchális rendszer izét, hanem valahogy az van, hogy van egy leánykori név, és attól megválik, és az apja nevét, az apja átadja a legénynek, a legény átveszi az ő, és tudjátok így, ez egy szép, én szeretem.
3: Ez magánügy.
0: Én szeretem. Excellent és Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie, pedig a 21. azt is szeretem, tessék.

0: 21. után, ami Accents-szel a Misha Miller, Don't Leave Kylie-ja volt, félpályánál járunk, barátaim, folytatjuk a kiaval és legelistát, de csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
3: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
4: Drágám, mondanom kell valamit!
5: És mit?
4: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron!
5: Hú, én meg azt hittem, akkor... Mikor megyünk, Anna?
4: Azonnal!
6: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
7: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
8: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy 2 parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
9: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
11: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Feljelentést tett a Klebersberg központ a tankerületi igazgatói pályázatok ügyében. 62 új helyszínnel bővül a MOL Bubi Újbudán. Budapest lesz Európa futó fővárosa a következő hétvégén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Klebersberg központ, miután szabálytalanságról szerzett tudomást a külső pesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során. A közlemény szerint a történtek befolyásolhatták az iskolák szabad vélemény nyilvánítását, mivel valaki megpróbálhatott hatással lenni a véleményezők önálló döntéseire. A most zajló kiválasztási folyamatban mind a 60 tankerületi igazgatói pozícióra pályázatot írtak ki, és a fenntartott iskolák dolgozói, mint az érintett települések polgármesterei is véleményezhetik a pályázók szakmai programját. A Klebersberg központ arra kéri az érintetteket, hogy éljenek a véleményezés lehetőségével, ugyanakkor tartsák tiszteletben mások önálló döntését. Újabb jelentős bővítéssel folytatódik a MOL Bubi fejlesztése Budapesten. A BKK október 1-től 62 új mobipontot kapcsolt be Újbudán, így a közbringa rendszer már több mint 700 ponton érhető el a fővárosban. A megújult Bubi rend folyamatosan nő az érdeklődés. Az augusztusi indulás óta több mint 420 ezer utazást tettek meg a zöld kerékpárokkal. Különösen népszerűek az elektromos rásegítésű biciklik, amelyekkel már több mint 120 ezer utazás történt. Az összes használat több mint 83%-a bérlettel való. Meg. Új lemezével tér vissza Slash Budapestre. Az amerikai gitáros tavaly a Guns N' Roses-szal zenélt a Puskás Arénában, 2027. július 14-én pedig 2024 után újra saját csapatával ad koncertet a Budapest Parkban, ahol a jövő februárban megjelenő új lemezt népszerűsítik. A Grammy-díjas gitáros dalszerzőnek Slashnek a Guns N' Roses-szal több mint 100 millió példányban keltek el albumai, bekerült a rock and roll hírességek csarnokába. Az 58 éves zenészt minden idők egyik legnagyobb rockgitárosának tartják. A Time magazin a második helyre sorolta Jimi Hendrix után a 10 legjobb gitáros listáján. Budapest ismét Európa egyik legnagyobb futófesztiváljának ad otthont október 10-én és 11-én. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek résztvevők, miközben Magyarország több mint 1100 települését is képviselik futók. A kétnapos rendezvényen a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távig 14 különböző versenyszem közül választhatnak az indulók. Mondta el a Sláger FM-nek Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
14: Tavaly egy fantasztikus rekordot döntött a jubileumi év, több mint 40 ezeren jelentkeztek. A jövő héten hétfőn zárjuk a előnevezéseket. Több mint 8000 külföldi nevezésünk van már. A magyar indulóknak 55%-a vidékről érkezik. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy a hölgyek aránya meghaladta az esemény egészében az 50%-ot. 14 különböző távot rendezünk, ugye az a szlogenünk, hogy mindenki rajthoz. Nagy örömmel mondom, hogy több mint 6000 iskolást nevezett az eseményre. Van egy fogyatékossággal élők futama, ahova 1500-an neveztek. Kerekesszékben ülők mindig azt mondják, hogy lefutom a maratont, vagy lefutom a távot, és a számunkra épp futók számára is teljesen természetes, hogy együtt futunk. Lehet, hogy ő székbe ül, akkor is együtt futunk.
13: A szervezők szerint a külföldi futóturizmus az elmúlt években csak nem megduplázódott, így a jövő hétvégi esemény a turizmus számára is jelentős bevételt hoz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Még marad a késő nyári hangulatot idéző időjárás. A hétvége ugyanis igazi ajándék lesz az időjárás szempontjából. Szombaton és vasárnap sok napsütésre, kevés felhőre és 23-26 fokos délutáni hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn már valamivel több felhő jelenhet meg az égen. Helyenként egy-egy futózápor kialakulhat, de a hőmérséklet továbbra is 21 és 25 fok között alakul, így még néhány napig velünk marad a kellemes kora őszi idő. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mizse csomópontja után egy munkavégzés során kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze, a belső sávon megindulhattak a járművek. Újabb baleset történt a főváros felé vezető oldalon, közel a Kecskemét észak csomóponthoz, a 71-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. A torlódás összeért a kicsi távolabb történt korábbi balesettel, így mintegy 8-9 kilométeres a kocsisor. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatától Tatabányáig torlódik a forgalom, mindkét sáv araszolva halad. Véget ért a baleset helyszínelése az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont után Székesfehérvár közelében. Erős a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Ki a Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Elérkeztünk a Top 20-hoz, a hét sztárja Gwen Stefani. Igen, ők egy ember egyébként. Tehát, hogy így is, Gwen és Stefani, nem? Lehetne egy ilyen előadás. És akkor bejönne két bajor ruhás lány, és sörös korsóval a fejükön jódliznának.
15: Előfordul.
0: Például. Folytatjuk a Ki a Valli slágerlistát Ray Daltonnal, ez a Blood Running és a 20.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Safe Tonight-ja a 18. 19. helyen pedig David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait-je szerepelt. Én sem akarok várni, inkább szólok Orsinak, hogy hozzon valamit a múltból, amit komolyan mondom, lesírom a sminkem.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 42. születésnapját Melody Thornton, amerikai énekesnő, dalszövegíró és táncosnő, aki 2003 és 2010 között a Pussycat Dolls tagja volt. Ő volt a csapat legfiatalabb tagja, és Nicole Scherzinger mellett az egyik legerősebb énekhang is az övé volt. Most pedig jöjjön az a dal, amelyel annak idején igazán berobbant a Pussycat Dolls. Ez a

0: Pussycat Dolls és a Doncsa. Köszönjük Orsinak. A hét sztárja továbbra is Gue, Stefani. És ők továbbra sem egy bajor páros, akik jódlizva söröznek, hanem ez egy ember, egy szép szőke asszony.
1: Akkor jó.
0: A 2000-es évek elején nem volt stylistja, ez meg is látszott rajta állítólag, de így is hatalmas divat diktátornak számított. Ma már egy kicsit furcsán tekintünk vissza az akkori szettjeire, ez ki a franc tekint vissza az akkori szettjeire egyáltalán?
2: Mit tudja mi?
0: Nekem az a furcsa, hogy valaki visszatekint a szettjeire. De Orsi azt mondja, hogy ő már akkor sem értette, nemhogy most. Most még annyira se érti. De miért nézegeti valaki Gwen Stefani 2000-es évekbeli ruháit?
3: Azt mi sem tudjuk.
0: De tényleg, aki ezt megteszi, az tudja magáról, hogy csak azért teti meg, mert rohadt sok ideje van. Csináljon valamit az életével. Mindenki platina szőke hajat költ hozzá, mármint Gwen Stefanihoz, pedig olasz felmenőkkel rendelkezik, és az eredeti hajszíne sötét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Igazi koraőszi idő vár ránk a következő napokban. Szombaton és vasárnap is sok napsütésre, kevés felhőre és száraz időre számíthatunk. A délutáni órákban 23-26 fok közé melegszik a levegő. A reggelek ugyan többfelé hűvösek lesznek, de napközben kellemesen alakul az időjárás. Hétfőn már több felhő érkezhet fölénk, helyenként egy-egy futózápor sem kizárt, de továbbra is 20 fok feletti csúcsértékek várhatók. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti Fasornál. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezetékjavítás miatt. A váltokozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. Mai éjféltől lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kerepesi út után darúzás miatt várhatóan szombat hajnali 4:30-ig. Rendezvényt tartanak ma 20 órától a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadják ismét a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az egyes villamos szombaton és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karban tartás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Kiavalli slágerlista. A legnagyobb

0: 15. Szemfelt Rosalind Hot Like Mania, 16. Martin Garrix, Matisse, Szatko, Barbs és még sokan mások Butterflies-a. És akkor most jön Orsi, hogy ezeken a fantasztikus dalokon kívül meghallgassunk valami kegyetlent a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 9 évet megyünk vissza az időben. 2017-ben a norvég DJ Kygo és az amerikai énekesnő Selena Gomez közös dala vezette a slágerlistákat. Az Idén mi egy tönkrement párkapcsolat történetét meséli el, amelynek az alkoholizmus vetett véget. Nem éppen vidám történet, mégis olyan sláger született belőle, amit milliók énekeltek. Kygo és Selena Gomez következik a Sláger FM-en. Ez az Idén mi.

0: Kígyó Selena Gomez, It Ain't Me. Köszönjük szépen. Kígyó, hogy melengette magát a Selena Gomez mellein.
1: Valóban?
0: Vagy az, hogy mondja, kígyót melengetett a keblein a Selena Gomez. Na, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján érkezik a hét sztárja, Gwen Stefani. Stefani? Kérem, nyújtsa ki az ujját. Megvan még ez a csupasz pisztoly rész, mikor mi Stefani bemutat. Nézzetek régi csupasz pisztolyokat.
2: Jól beszélsz.
0: Gyerekkora óta alvási nehézségekkel küzd, diszlexiás, és ezt gyakran elmondja az interjúk alkalmával, hogy bátorítsa ezekkel azokat a fiatalokat, akik egyszerűen utálnak olvasni. Vagy akik tényleg diszlexiások. Egy kis nehézség ne akadályozzon meg senkit abban, hogy az álmaért harcoljon, egyébként ezzel egyetértek. Egy dolgot kell jól olvasni.
3: Mennyi az annyi?
0: A gázsit. Ott a nullák száma nagyon fontos, de tényleg, azt oda azért figyeljetek.
2: Okay.
0: A No Doubt 2012-ben szóló előadóként 2017-ben jelentkezett új albummal. Tehát, hogy van egy zenekara, meg már szóló. Ezt sose értettem egyébként, hogy annak, akinek van zenekara, az miért csinál szóló albumot? Ezt már Bon Jovinál se értettem, meg van egy csomó, hogy minek? Hát van egy zenekarom, bakker, vagy itt szeretnek így más, de annyira meg nem szól nagyot a No Doubt, hogy neki szóló album kelljen.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Mert értitek, azt megértem, hogy mitől az Iron Maiden 43. lemeze után mondjuk a Bruce Dickinson szeret oda másokkal dolgozni. Tökre vágom, de az, hogy a No Doubt, még mennyi albumuk volt? 5? 3?
4: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Nem tudom, na mindegy. Tavaly ismét duettes dalt jelentetett meg a férjével, Blake Shelton country énekessel. Blake Shelton a Nézz Oda! Ez a 7. közös daluk. Nem is tudtam, hogy a Blake Shelton az ő férje. Na, látjátok, hogy nekem is van itt új?
2: Aha.
0: A Blake Shelton rohadt jó énekes, tök jó dalokkal, szeretem a countryt, amiket a Blake Sheltontól. Ezek szerint Gwennek is bejött a szorított torok hang.
2: Úgy tűnik.
0: Ne, nem arra gondol. Switch Disco és Rehab, Sleep Tonight-ja a 14.

0: Taylor Swift kipolírozta az Opalite-ot a 12-en, Shakira pedig a Die Die-t letolt a Burna Boy torkán a 13-on, úgyhogy ezzel meg is volnánk. Orsi, kérlek, gyere és hozz valami magyart, valami olyasmit, ami nem a valóságról szól. Na, csak egy ötlet.
1: Visszapillantó.
2: Az évszám továbbra is 2010. Megnéztem, pontosan 16 évvel ezelőtt milyen magyar dalok pörögtek a rádiós játszási listákon, és természetesen a Hooligan sem hiányozhatott róla. Akkor éppen az Illúzióval taroltak. Ideje újra feltekerni a hangerőt, jön a Hooligans a Sláger FM-en.

0: Köszi Orsi, Halligans és az Illusion.
1: Köszönjük szépen, és most már nem illúzió, hanem valóság, hogy Lewis Hamilton és Kim Kardashian nem rejtegeti többet a kapcsolatát.
2: De jó ég.
1: Ez azért érdekes, mert egy éve beszélgetünk róla. El lehet mondani, hogy egy Ferrari pilóta az azért hamarabb kapcsol. Nem, mint ennyi idő. De kapcsolt, úgyhogy előbb Londonban biciklizett Kimmel, aztán Párizsba utaztak, ahol az influencer egyik kedves éttermében, a Ferdiben megvacsoráztak.
2: Csendesen.
1: Piknik hangulatban Celine Dion koncertjét nézte egy óriás kivetítőn, később pedig hajókázni is elmentek. Mindezt így végigkövették azok, akik általában a hírességet végigkövetik, és szerintem a legalja népség, de mindegy. Bocs, srácok, tényleg ne haragudjatok, ha ebből éltek. Nyilván van család, el kell tartani, mindent értek, de ennyi erővel vakokat is kirabolhatnak az aluljáróban.
3: Nagyon jól mondod.
1: Hamilton a fedélzeten egy hatalmas virágcsokorra is meglepte Kimet. A romantikus napok után a pilóta már a következő Forma 1-es hétvégére készül. Szóval nem titkolóznak, szerintem feladták. Nincs hova bújni. Az a bolygó azért valljuk be nem olyan nagy, hogyha híres vagy, meg a párod is híres, és szeretnétek egy rohadt, egy nyugalmas percet. Na, akkor kinőttétek ezt a bolygót. Lehet, hogy nem véletlen, hogy az az idióta a Marsot akarja betelepíteni. Szerintem az egész hátterében az áll, hogy nem tud félre menni, mert az asszony minden lát.
2: Menni fog az.
1: Loi és David Puentes Golden Summer a 11. Na és ezzel az órának is vége lesz, hogy ezt még hallgassátok meg, aztán haladunk.

0: Golden Summer-je az utolsó dal itt a harmadik órában, már csak a legjobbak vannak hátra a top 10. Folytatjuk a kiavallis slágerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárult a közmédia jövőjéről szóló szakmai egyeztetés. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság. Rekord részvétellel zárult az Európai Sporthét Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium tájékoztatása szerint összesen 125 javaslat érkezett mintegy 500 oldal terjedelemben. A résztvevők a közönség bizalmának erősítését, a hiteles tájékoztatást, a szerkesztői függetlenséget és az átlátható működést jelölték meg a legfontosabb célok között. Az összegzés a készülő vezérigazgatói pályázat előkészítését is segítheti. Hétfőn hallgatná meg a Nemzetbiztonsági Bizottság. Szijjártó Péter volt külügyminisztert a BYD ügy kapcsán. A kezdeményezők szerint Szijjártó Péter 12 éven át irányította a külügy és külgazdasági tárcát, így érzékeny külpolitikai, gazdasági és nemzetbiztonsági információkhoz fért hozzá. Azt állítják, hogy távozása után rövid időn belül vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi vállalatnál, amellyel miniszterként is tárgyalt és stratégiai megállapodást kötött. Szerintük ez nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és etikai kérdéseket vet fel. 10 új korszerű trafipax kezdte meg működését az M1-es autópálya bővítése alatt álló szakaszán. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT és az Országos Rendőrfőkapitányság együttműködésében telepített berendezések napelemmel és akkumulátorral működnek, így olyan helyeken is használhatók, ahol nincs kiépített elektromos hálózat. A radarok a VEDA rendszerrel kompatibilisek, ezért a pillanatnyi sebesség mellett az átlagsebességet és követési távolságot is képesek ellenőrizni. Az új eszközök telepítését a munkálatok miatt megváltozott forgalmi rend indokolja, hiszen a szűkebb sávok, a terelések és a munkaterületeken dolgozók fokozott óvatosságot követelnek a közlekedőktől. A napelemes radarokat a rendőrség üzemelteti, a pontos helyszíneiket pedig már a Waze navigációs alkalmazás is jelzi. Az M1 jelenlegi bővítése az M0-ás és a Concó pihenőhely közötti szakaszt érinti. Szeptember 30-án lezárult a 2026-os Európai Sporthét, amelyhez Magyarországon rekordmennyiségű program kapcsolódott. A hashtag BeActive kampány keretében 940 eseményt regisztráltak, míg az Európai Diáksport napjához további 1729 program csatlakozott. A szervezők összesítése szerint több mint 600 településen közel 570 ezer ember vett részt a különböző sport és mozgás programokon. Kiemelkedően szerepelt a Veszprém-Balaton Európa Sportrégió, ahonnan önmagában 190 rendezvényt jelentettek be. Az Európai Sporthéttel egy időben közzétett Euróbarométer felmérés szerint pedig az elmúlt 4 évben 13% ponttal csökkent azok aránya Magyarországon, akik egyáltalán nem végeznek testmozgást. A szervezők hangsúlyozzák, a kampány véget ér, de a hashtag BeActive üzenete egész évben folytatódik. A Corvin moziban október 16-a és 18-a között rendezik meg az 56-70-1956 filmre írva háromnapos filmszemlét, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódva játék- és dokumentumfilmekkel, valamint alkotókkal és filmes szakemberekkel zajló beszélgetésekkel idézi fel 1956 emlékét. A programban többek között a hazatérés, egy szabadságharcos története, a teli találat, a szabadság vihara és a Colorado Kid is szerepel, utóbbit 35 mm-es kópiáról vetítik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Még marad a késő nyári hangulatot idéző időjárás. A hétvége ugyanis igazi ajándék lesz az időjárás szempontjából. Szombaton és vasárnap sok napsütésre, kevés felhőre és 23-26 fokos délutáni hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn már valamivel több felhő jelenhet meg az égen, helyenként egy-egy futózápor kialakulhat, de a hőmérséklet továbbra is 21 és 25 fok között alakul, így még néhány napig velünk marad a kellemes kora őszi idő. Lezárják a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz jár. Szombaton 10:30-tól az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra kell számítani vonulásos rendezvény miatt várhatóan 11:30-ig. A villamos pálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken is szokatnál erősebb forgalomba kell készülni egészen vasárnapig. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Ki a Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jön a top 10, Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Gwen Stefani. Folytatjuk a Ki a Valli slágerlistát Loyal, akinek van egy kis szerencséje, legyél szerencsés, Tavesz Bachtáló barátom Loy, a 10.

0: 8. Taylor Swift és a Fate of Ophelia, köszönjük szépen Alex Warrennek a Fever Dream-et. A Fever Dreamed? A Dreamet vagy Dreamed?
1: Mit tudom én?
0: Na ezt fejtsétek meg nekem. Köszönjük a Fever Dreamed vagy a Fever Dreamet?
2: Na is.
0: Na, magam is tanácstalan vagyok. 9. volt, az viszont egészen biztos. Orsi, gyere, én addig ennek utána nézek hozzá, amit a múltból.
3: Visszapillantó.
4: Pontosan 13 éve 3 úriember tanyázott a slágerlisták élén, ráadásul heteken keresztül. Robin Thicke, T.I. és Pharrell Williams közös dala a Blurred Lines óriásit ment, és legalább ekkora figyelmet kapott a cenzúrázatlan videoklip is. Látom, Áron már keresi, mi beírjuk a dallal is. Jön Robin Thicke, T.I. és Pharrell Williams itt a Sláger FM-en. Everybody get up.

0: Tiki és Pharrell Farhat Williams a Blurred Lines-al. Köszönjük szépen! Csodálatos dal, de a klipjét jobban szeretem.
1: Miért? Ha,
0: ez itt a kiavali slágerlista, a hétsztárja Gwen Stefani. Aki egyébként hűséges típus, hát nem csodálom azért. Blake Shelton szerintem azért, na, lehet egy jobb egyenesen srácnak. A marhát lekaratézza két rodeó között, tehát azért, na. Ehhez képest mekkora parti arcnak tűnt a kis Gwen a 2000-es években? Na, a No Doubt indulásakor évekig az egyik taggal, Tony Kanállal alkotott egy pár.
2: Csak nem?
0: Nagy Kanállal habzsolta az életet. Tony.
3: Befejezte?
0: Jó elnézést. A 95-ös koncertjükön találkozott a Bush zenekar gitárosával, Kevin Rosdale-lel. Kapcsolatukat sokáig titokban tartották, tehát egy gitáros elszerette a Kanáltól. Aztán 2002-ben összeházasodtak, három gyerekük született. 2006-ban az első, 2008-ban a második, 2014-ben a harmadik.
1: Ennyi?
0: Aztán, mert hogy ezek nem a Blake Shelton gyerekei, hanem ugye a gitárosi, 2015-ben elváltak, mert hogy Gwen beleszeretett a Voice zsűritársába, Blake Sheltonba.
3: Értem.
0: Meg tudom érteni. Egyébként mindkettőjüket van ilyen. 2015 óta Blake-kel jár, és 2021-ben mentek oltár elé. Azt nézem, hogy akkor a gyerekek már azért viszonylag nagyok voltak, hogy 15 volt a legnagyobb, 13 a középső, és 7 éves a legkisebb. Hát azért már az. Lehet egy jó lagzit tartani, már ilyenkor értik anyát szerintem. Na, jön az én nagyon kedves új barátnőm, Tóth Abigail, aki egy nagyon tüneményes kisasszony, és a Sugar Daddy című dalat a 7. a legelőkelőbb magyar helyezés, majd elmesélem neki. Riválisok vagyunk, de ez a csaj annyira aranyos, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
3: Miért?
0: Majd jól hátba támadom.
4: Te bunkó.
0: Na, de mindegy, 50 pluszosokat a döntőbe, ez a jelszó. Na, jöjjön akkor a Sugar Daddy, én meg, ha már tényleg cukros bácsi, azt majd megyünk tovább.

0: Hypertóniás Norma Jean Martin az Out of My Head-del az ötödik, Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je pedig a hatodik. Köszönjük szépen, Orsi, van valami hozzáfűzni valód mindehez? Mondjuk a múltból esetleg?
1: Visszapillantó.
2: 50. születésnapját ünnepli Kozma Orsi. Az ország 1997-ben a Jazz meg az révén ismerte meg, később a Cotton Club Singers tagja lett. 2007-től pedig szóló előadóként is rendkívül sikeres. Születésnapra pedig ennél optimistább dalcímet nehéz lenne választani. Ma jól vagyok, reméljük Orsi is. Jön a Jazz meg az a Sláger FM-en.

0: Jazz meg az, ma jól vagyok. Köszönöm szépen. Ah, jó, nem a tegnapról kérdeztek egyébként. Na ez itt még mindig a Kia Valli slágerlista. Porsinak köszönjük az előkét. 61 éves volt, amikor 2019-ben megismerkedett a nála 39 évvel fiatalabb Emma Krodékkal. De ki?
1: Nem mondhatom meg.
0: De ki? De ki?
2: Majd később mindent elmagyarázom.
0: Ki? Tényleg?
3: Olvassa! Nézze a súgógépet az a barom!
0: Hát a Dolph Lundgren! Emma személy edzőként dolgozott, és Lundgren szerint az volt benne különösen vonzó, hogy egyáltalán nem érdekelte a hollywoodi hírnév.
3: Mi van?
0: Annyira nem, hogy amikor Sylvester Stallone otthonában meglátogatta Al Pacinot, azt sem tudta ki ő.
1: Sajnos nem.
0: De az nem biztos, hogy nem érdekli, csak fiatal és tapasztalatlan. Nem olyan filmeket néz. Mert az simán lehet, hogy nem ismerte fel Al Pacinót, viszont tudja, hogy ki az a halványarcú szerencsétlen abból a vámpíros filmből. Na mindegy, a pár 2020-ban eljegyezte egymást, 2023-ban pedig egy 15 fős ceremónián összeházasodtak. Nem volt pénz lóvéra, mindegy. Lundgren szerint kapcsolatuk alapja a kölcsönös tisztelet és a támogatás. Meg hogy az asszony szik Hollywoodra. Mondjuk ennyi erővel engem is elvetett volna Dolph Lundgren.
4: Sajnos vagy maga vagy én.
0: Jó, mert engem sem érdekel, csak én rosszabbul főzök. Hogy a többiről ne is beszéljünk. Na, jöjjön a Cameron és a légy az enyém. Nem Dolph, nem. Értem a célzást, és szeretem is, de maradjunk annyiban, hogy a negyedik.

0: Cameron és a Be Mine a negyedik helyen. Köszönjük szépen, Orsi jön, és hozza valamit a hét sztárjától, hogy méltókép vegyünk tőle búcsút.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 57. születésnapját ünnepli Gwen Stefani, aki nálunk a hét sztárja is volt. Többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző és divattervező, a No Doubt társalapítója. 2004 óta pedig szólóban is sikeres. Én most a 2006-ban megjelent második stúdióalbumáról választottam egy dalt. Gwen Stefani következik, és a One It Up...

0: Gwen Stefani és a Wind It Up. Köszönjük szépen! Ezzel el is búcsúztunk Gwentől. Köszönjetek, srácok!
1: De szép kis szőrös.
0: Köszi, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a legjobb tízzel. Tizedik helyen ma kiszerepelt, ki akarja mondani, ki tudja, igen, jelentkezünk, na, mondjad, fiam!
2: Lloyd Get Lucky!
0: Jó van, ő volt a 10-es, gratulálok!

8-án Taylor Swift és a Fate of Ophelia. Hetedik volt a Tóth Abigail, Exxon-tel és a Sugar Daddy. Bibi Rixa a hatodik a héten, ez a New Religion. Hipertóniás Norma Jean Martin, Out of My Head-je az ötödik.

0: harmadik helyen a Hertz és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je, és annyira csodálatos a 25-ös év, hogy nem tudom, a 25-ben volt Lionel Richie Magyarországon. Adott koncertet.
1: Igen.
0: Talán akkor.
1: Ahogy mond.
0: De most van egy hírünk róla, a újabb szív probléma miatt került kórházba Lionel Richie, aki szeptemberben már másodszor szorult kezelésre, 77 éves, és pitvar fibrillációt, vagyis szívritmuszavat kezeltek, egy ilyen minimálisan invazív ablációs beavatkozást is végeztek rajta. Tegye fel a kezét abból, aki egy szót értett ebből az egészből. Igen?
2: Igen, azt hiszem.
0: Invazív ablációs beavatkozás. Jó, mostantól kikérdezem. Szóvivője szerint minden rendben ment, Richie jól van, de egy időre pihennie kell. Emiatt egyébként 3 koncertet is lemondták, arra hivatkoztak, hogy a művésznek, ha nem dobog a szíve, az megnehezíti a koncerten való részvételt. Ezt nagyjából a szervezők elfogadták.
2: Le a kalappa.
0: Az elmúlt 3 hónapban ez a 3. alkalom, hogy egészségügyi problémák miatt került kórházba, a 77 éves. Jó egészséget kívánunk a Lionel Richie-nek, mert általában úgy énekelt itt, én nem hallottam sajnos, de úgy énekelt itt nálunk, hogy tényleg le a kalappa. Szóval ő is azok közé, az UFO-k közé tartozik, akik 77 évesen tudnak. Ja, apropó, gyerekek, ha még nem néztétek meg, akkor keressétek meg a 84 éves, vagy 86, már nem is tudom, Tom Jones egy bírói székben, ott van az a voice, ott a zsűri, és ott csak így énekel egyet, a Tower of Song-ot.
1: Talán hol van.
0: Hát gyerekek, na nézzétek meg, hogy 80 pluszosan hogy énekel Tom Jones.
3: Ó, miért is nem?
0: Hát figyeljetek, az valami kegyetlen. Úgyhogy minden, amit Tom Jonesról gondoltunk, gondoljuk újra, vagy szorozzuk meg 4-jel.
1: A 6-ost választanám.
0: Hallgassátok meg, keresetek rá.
1: Bízd ránk.
0: Blondish és Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor-ja pedig 3 helyet javított. Így az ezüstérem az övék.

0: Kiss és Curtis West Lovers on the Dance Floor a második, és tudjátok, a műsor Torsi szerkeszti, és nem volt szó még diétáról. És mielőtt azt hinnétek, hogy átvettem a szerkesztést, ezért nincs benne diéta, ezért most Nicole Kidmanről fog beszélni, aki nem követ szigorú diétát, köszi Orsi, tényleg, hogy ezt is elémtetted, inkább a 80-20-as szabályra esküszik.
1: Átverés az egész.
0: Ez nála azt jelenti, hogy az esetek 80%-ában egészségesen étkezik, a maradék 20-ban pedig azt teszik, amit megkíván.
2: Kiváló.
0: A színésznő korában úgy fogalmazott, gyakorlatilag mindent teszik, csak mértékkel. Különösen szereti a halakat, a tengergyümölcseit, az egyik kedvence a tonhalas garnélás lacacos saláta.
3: Nincs ennek ízlés.
0: De csak 80%-ban, mert utána jön a 20, érted, és kieszi a zsírt a hamutából is, ha úgy van.
1: Valóban?
0: Kidman szerint nem a tiltás, hanem az egyensúly a lényeg. Ja. Ha leveszed az egyen szót róla, még úgy értem is. Ennyi volt már a Kiavalis slágerlista, a gyerekek 80%-ban ezt hallgassátok, és a maradék 20-ban azt csináltok, amit akartok. Mert hogy Alex Kenji és a Bumble, a múlteti győztesünk maradt, ahol volt, az élen. Én pedig nem maradok ott, ahol vagyok, mert megyek, de jövök legközelebb is. Isten áldjon benneteket, 50 pluszosokat a döntőbe!
3: Várjunk csak, ez ismerősen cseng.
0: Szevasztok!

0: Ez volt a Kia Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója a Kia Vallis a Kerepesi úton. Ha új Kiát szeretne, a Kia Valliszt keresse. www.kiavallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival.
4: E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa.
2: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszertobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
6: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
7: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
10: Székre állok!
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Most átadhatod és mondd el, hogy mi ez.
10: Ez egy kulcstartó.
12: Már föl is helyezem. Ez az, amit te kézzel készítesz, ugye?
10: Igen.
13: Én rózsaszínt kaptam.
12: Tényleg? És akkor az, ami ott van a kezedben, az kikapja?
10: Tanmara is kapott.
12: Milyen egyéb ilyen kézműves dolgokat tudtok még csinálni, Tamara?
10: Szövés.
12: Szövés? Már azt is?
10: Kötés.
12: Kötés. Horgolás.
10: Azt is tudok.
12: Hangosan csinálod?
10: Hogy érted?
12: Hát a horgolást hangosan szoktam.
10: Nem horgolás. Nem horgolás.
12: Hanem?
10: Horgolás.
12: Ja, horgolás. Jól van. Horgolás.
10: Székre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Több ezer család kapja meg utólag a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Új zebrák és trafiboxok csökkenthetnék a balesetek számát, remete Szőlősön. Új rekordot döntött a Duna alacsony vízállása Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pótlólagosan is megkapja a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást az a mintegy 6700 gyermek, aki adminisztrációs okok miatt kimaradt az augusztusi kifizetésből. Kátai Németh Vilmos, szociális ügyekért felelős miniszter azt mondta, a hiba hátterében ügyviteli és adatszolgáltatási csúszások álltak, ezért a szükséges adatok nem jutottak el időben a Magyar Államkincstárhoz. Az érintettek az első 50 ezer forintot két héten belül kapják meg, ugyanúgy bankszámlára vagy postai úton, mint a családi pótlékot. A támogatás második, szintén 50 ezer forintos részét november végén utalvány formájában kézbesítik, amelyet többek között tanszerekre, ruházatra, sporteszközökre és egyes egészségügyi vagy digitális termékekre lehet felhasználni. A hétvégén tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb tesztjét. 3-án és 4-én a vonatok utasok nélkül, de a tervezett nappali menetrendnek megfelelően közlekednek majd Budapest és Kelebia között. A próbák során akár 160 km-es óránkénti sebességet is elérnek a szerelvények. A tesztelésen a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai, valamint a MÁV járművei is részt vesznek. A szakemberek a teljes forgalom szimulációjával vizsgálják a rendszer működését. Ha a kétnapos próba során nem merül fel biztonsági probléma, újabb akadály hárulhat el a személyszállítás megindítása elől a Budapest és Belgrád közötti vasútvonalon. Október 16-áig rendkívüli közgyűlést kell összehívni a Karácsony Gergely főpolgármesternek a budapesti parkolási rendszer átalakításáról szóló megállapodás miatt. A fővárosi közfejlesztések tanácsában a kormány és a főváros egyetértett abban, hogy egységes parkolási rendszert hozzanak létre, amelyben a parkolás irányítása és bevételei a fővárosi önkormányzathoz kerülnének. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat jövő március végéig kell előkészíteni. Az elképzelések szerint az ellenőrzés a jövőben az autópályamatricát rendszeréhez hasonlóan kamerával felszerelt járművek segítségével történhetne. Jövőre valósulhat meg Remete szülősön a közlekedés biztonságot javító mintegy 250 millió forintos fejlesztés, amely két új zebra és több járda szakasz képítését is tartalmazza. Erről a település polgármestere Szatmári Gergely beszélt azután, hogy pénteken ismét súlyos baleset történt a Budapestet Nagykovácsival összekötő úton. Elmondta, hogy a térségben naponta körülbelül 10 000 jármű közlekedik, és gyakoriak a forgalmat megbénító balesetek. Az önkormányzat korábban már telepített egy trafiboxot, környezetében csökkent a balesetek száma. A polgármester szerint azonban a gyors hajtás az út egy másik szakaszára tevődött át, ezért egy újabb sebességmérő kihelyezését is kezdeményezik, amelyhez külső támogatást várnak. Szatmári Gergely közölte, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter arról tájékoztatta, hogy jövőre valósulhat meg a közútüzemeltető becslése szerint mintegy 250 millió forint értékű beruházás. A tervek és az engedélyek elkészültek. Mínusz 2 cm a legalacsonyabb vízállás a Dunán Budapestnél. Pénteken délben több órán keresztül mutatott ennyit a Vigadó téri vízmérce, derül ki a vízügy.hu adataiból. Ez a folyó Budapestnél mért legalacsonyabb vízállása. Péntek délután a folyó vízszintje némileg emelkedett, délután már mínusz 1 cm-t mutatott, és az előrejelzés szerint jövő csütörtökig a plusz 1 és mínusz 2 cm-es sávban fog ingatozni a folyó vízszintje. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nágsi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.
1: Ez a Sláger DJ, a lemezjátszók mögött, Nágsi Attila.

Lassan véget ír az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit a 90-es évektől a 2000-es évek elején át a közelmúltig tartó legjobb zenékkel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több ezer család kapja meg utólag a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Új zebrák és trafiboxok csökkenthetnék a balesetek számát Remete Szőlősön. Új rekordot döntött a Duna alacsony vízállása Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. Pótlólagosan is megkapja a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást az a mintegy 6700 gyermek, aki adminisztrációs okok miatt kimaradt az augusztusi kifizetésből. Kátai Németh Vilmos, szociális ügyekért felelős miniszter azt mondta, a hiba hátterében ügyviteli és adatszolgáltatási csúszások álltak, ezért a szükséges adatok nem jutottak el időben a Magyar Államkincstárhoz. Az érintettek az első 50 000 forintot két héten belül kapják meg, ugyanúgy bankszámlára vagy postai úton, mint a családi pótlékot. A támogatás második, szintén 50 000 forintos részét november végén utalvány formájában kézbesítik, amelyet többek között tanszerekre, ruházatra, sporteszközökre és egyes egészségügyi vagy digitális termékekre lehet felhasználni. A hétvégén tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb tesztjét. 3-án és 4-én a vonatok utasok nélkül, de a tervezett nappali menetrendnek megfelelően közlekednek majd Budapest és Kelebia között. A próbák során akár 160 km-es óránkénti sebességet is elérnek a szerelvények. A tesztelésen a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai, valamint a MÁV járművei is részt vesznek. A szakemberek a teljes forgalom szimulációjával vizsgálják a rendszer működését. Ha a két napos próba során nem merül fel biztonsági probléma, újabb akadály hárulhat el a személyszállítás megindítása elől a Budapest és Belgrád közötti vasútvonalon. Október 16-áig rendkívüli közgyűlést kell összehívni a Karácsony Gergely főpolgármesternek a budapesti parkolási rendszer átalakításáról szóló megállapodás miatt. A fővárosi közfejlesztések tanácsában a kormány és a főváros egyetértett abban, hogy egységes parkolási rendszert hozzanak létre, amelyben a parkolás irányítása és bevételei a fővárosi önkormányzathoz kerülnének. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat jövő március végéig kell előkészíteni. Az elképzelések szerint az ellenőrzés a jövőben az autópályamatricát rendszeréhez hasonlóan kamerával felszerelt járművek segítségével történhetne. Jövőre valósulhat meg Remete Szőlősön a közlekedés biztonságot javító mintegy 250 millió forintos fejlesztés, amely két új zebra és több járda szakasz kiépítését is tartalmazza. Erről a település polgármestere Szatmári Gergely beszélt azután, hogy pénteken ismét súlyos baleset történt a Budapestet Nagykovácsival összekötő úton. Elmondta, hogy a térségben naponta körülbelül 10 000 jármű közlekedik, és gyakoriak a forgalmat megbénító balesetek. Az önkormányzat korábban már telepített egy trafiboxot, amely környezetében csökkent a balesetek száma. A polgármester szerint azonban a gyorshajtás az út egy másik szakaszára tevődött át, ezért egy újabb sebességmérő kihelyezését is kezdeményezik, amelyhez külső támogatást várnak. Szatmári Gergely közölte, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter arról tájékoztatta, hogy jövőre valósulhat meg a közútüzemeltető becslése szerint mintegy 250 millió forint értékű beruházás. A tervek és az engedélyek elkészültek. Mínusz 2 cm a legalacsonyabb vízállás a Dunán Budapestnél. Pénteken délben több órán keresztül mutatott ennyit a Vigadó téri vízmérce, derül ki a vízügy.hu adataiból. Ez a folyó Budapestnél mért legalacsonyabb vízállása. Péntek délután a folyó vízszintje némileg emelkedett, délután már mínusz 1 cm mutatott, és az előrejelzés szerint jövő csütörtökig a plusz 1 és mínusz 2 cm-es sávban fog ingatozni a folyó vízszintje. A Sláger FM híreit Ortótai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozás!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nákssy Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanígy a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Feljelentést tett a Klebersberg központ a tankerületi igazgatói pályázatok ügyében. 62 új helyszínnel bővül a MOL Bubi Újbudán. Budapest lesz Európa futó fővárosa a következő hétvégét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Klebersberg központ, miután szabálytalanságról szerzett tudomást a külső pesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során. A közlemény szerint a történtek befolyásolhatták az iskolák szabad vélemény nyilvánítását, mivel valaki megpróbálhatott hatással lenni a véleményezők önálló döntéseire. A most zajló kiválasztási folyamatban mind a 60 tankerületi igazgatói pozícióra pályázatot írtak ki, és a fenntartott iskolák dolgozói, mint az érintett települések polgármesterei is véleményezhetik a pályázók szakmai programját. A Klebersberg központ arra kéri az érintetteket, hogy éljenek a véleményezés lehetőségével, ugyanakkor tartsák tiszteletben mások önálló döntését. Újabb jelentős bővítéssel folytatódik a MOL Bubi fejlesztése Budapesten. A BKK október 1-től 62 új mobipontot kapcsolt be Újbudán, így a közbringa rendszer már több mint 700 ponton érhető el a fővárosban. A megújult Bubi rend folyamatosan nő az érdeklődés. Az augusztusi indulás óta több mint 420 ezer utazást tettek meg a zöld kerékpárokkal. Különösen népszerűek az elektromos elsegítésű biciklik, amelyekkel már több mint 120 ezer utazás történt. Az összes használat több mint 83%-a bérlettel való. Új lemezével tér vissza Slash Budapestre. Az amerikai gitáros tavaly a Guns N' Roses-szal zenélt a Puskás Arénában, 2027. július 14-én pedig 2024 után újra saját csapatával ad koncertet a Budapest Parkban, ahol a jövő februárban megjelenő új lemezt népszerűsítik. A Grammy-díjas gitáros dalszerzőnek Slashnek a Guns N' Roses-szal több mint 100 millió példányban keltek el albumai, de került a rock and roll hírességek csarnokába. Az 58 éves zenészt minden idők egyik legnagyobb rockgitáros tartják. A Time magazin a második helyre sorolta Jimi Hendrix után a 10 legjobb gitáros listáján. Budapest ismét Európa egyik legnagyobb futófesztiváljának ad otthont október 10-én és 11-én. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek résztvevők, miközben Magyarország több mint 1100 települését is képviselik futók. A kétnapos rendezvényen a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távig 14 különböző versenyszem közül választhatnak az indulók. Mondta el a Sláger FM-nek Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
2: Tavaly egy fantasztikus rekordot döntött a jubileumi év, több mint 40 ezer jelentkeztek. A jövő héten hétfőn zárjuk a előnevezéseket. Több mint 8 ezer külföldi nevezésünk van már. A magyar indulóknak 55%-a vidékről érkezik. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy a hölgyek aránya meghaladta az esemény egészében az 50%-ot. 14 különböző távot rendezünk, ugye az a szlogenünk, hogy mindenki rajthoz. Nagy örömmel mondom, hogy több mint 6 ezer iskolás nevezett az eseményre. Van egy fogyatékossággal élők futama, ahova 1500-an neveztek. Kerekesszékben ülők mindig azt mondják, hogy lefutom a maratont, vagy lefutom a távot, és a számunkra épp futók számára is teljesen természetes, hogy együtt futunk. Lehet, hogy ő székbe ül, de akkor is együtt futunk.
1: A szervezők szerint a külföldi futóturizmus az elmúlt években csak nem megduplázódott, így a jövő hétvégi esemény a turizmus számára is jelentős bevételt hoz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, a ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel között, mindig mondom, Pezsgő. Kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Igen, elhoztam a kulturális élet aktualitásait, és hát egy olyan úriember, jó művész ember szavazott ma is bizalmat nekem, és ennek a rádiónak, meg a hallgatóknak, aki nem először ül itt, nagyon remélem, hogy nem is utoljára. A Zeneakadémia rektoráról van szó, na meg hát egy olyan zongoraművészről, aki nagyon régóta tesz azért, hogy a kulturális életet igenis formálhassa. Farkas Gábort köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszönöm meghívást.
1: Főleg így a Zenevilágnapja közelében. Hát ki más lenne, akivel méltó lehetne beszélgetni erről, a muzsikáról, ami azért valljuk be, hogy mindig is kapaszkodó volt az embereknek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nyilván azért ne legyünk naívak, tehát nem hiszem azt, hogy mondjuk esetleg egy zongora koncert után megváltozik a teljes világ, de hogyha mondjuk annak az 1000-2000 embernek, akinek éppen játszunk, annak egy kicsit szebbé, jobbá tudjuk tenni azt a pár óráját, amit esetleg ott töltenek a koncertteremben, akkor már egy pozitív élményben lehet nekünk is részünk, uh-huh. és hát természetesen nekik is. És ez egy nagyon jó kérdés, egyébként pont egy pár nappal ezelőtt láttam Schiff Andrással egy interjút, azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az élő koncertnek a varázsa az mennyire aktuális még esetleg a mai napokban, vagy a manapság.
1: Nem láttam az interjút, mit válaszolt?
2: Azt mondta, hogy ő igenis hisz az élő koncertnek a varázsában, mert hogy természetesen ez egy olyan dolog, amit ő is, mint művész, és én is ezt vallom, hogy a zene arra való, hogy megosszuk emberekkel. Uh-huh. És az élő koncertnek pont ez a varázsa, hogy az ember kimegy a színpadra egy nagyon szépen és gondosan elkészített programmal, és a zene szerintem arra való, hogy sok mindenkinek, illetve a hallgatóknak örömet okozzunk. És én szerintem azért is jó az, hogy élő koncertek még mind a mai napig ilyen nagy érdeklődésre tesznek szert, és hogyha csak a Zeneakadémiára is gondolok, hogy esténként milyen szépen megtelik a Zeneakadémia gyönyörűséges nagy terme, mert az úgy hirtelen ez egy közösségé formálódik egyrészt, másrészt pedig a Zeneakadémia nagy terme azért mégiscsak úgy gondolom, hogy ez egy szentély, és a zene szentélyében, egy csodálatos környezetben mondjuk egy nagyszerű szólóestet hallgatni, vagy akár egy nagyszerű zenekari estet, vagy akár kamarazenei estet hallgatni, az mindenféleképpen üdítő lehet, és a közönség szempontjából pedig azért is nagyon fontos, mert ebben a művészek szerintem számítanak a közönség aktív jelenlétére. Uh-huh. Ami nem azt jelenti természetesen, hogy esetleg számítunk a bekiabálásokra, vagy a köhögésekre, hanem arra, hogy érezzük azt, hogy ott vannak, velünk vannak, és ezt a színpadról nagyon lehet érezni, hogyha a közönség velünk együtt lélegzik.
1: Ez egy kölcsönhatás, nem is akármilyen.
2: Hogyne, hát számtalan olyan koncert van, ami azért sikerül jobban, mert hogy érzem azt, hogy a közönség is abszolút velem van. És
1: más az energia.
2: Abszolút más az energia, és lehet azt nagyon is érezni, hogy együtt lélegzünk, és hogy akkor lehet egy kicsit időkkel játszani, lehet egy kicsit hatásokkal játszani. Inspirál engem is, vagyis inspirálja az előadót, olyan szempontból is, mert hogy az, amit esetleg az ember, mondjuk legyen az egy piano, vagy legyen az egy szép legátó, amit az ember nagyon szépen akar megszólaltatni a hangszeren, akkor csak azért, hogy jobban kényeztessem a közönséget, akkor megpróbálom még szebben eljátszani. Aha. Tehát ilyen szempontból nagyon sok örömteli pillanat alakulhat ki még az előadó számára is.
1: Hú, millió kérdésem van, de dobálod a labdákat. Nekem meg az a feladatom, hogy itt lecsapjam őket, mert olyan komoly hívószavakat mond, az egyrészt szentély. Igen, erről a szakmaid beszél ebben a műsorban. Az alkotók mindig mondják, hogy nálatok a Zeneakadémia nagy termében fellépni, az egy rang.
2: Abszolút.
1: De szentélyként kezeli a közönség is?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon sok esetben látom a közönség arcát, és így, hogy most nagyon sok esetben ugye az esetek 100%-ában szinte a rektori páholyból tudom figyelni az eseményeket, látom a közönség reakcióját, és nagyon sok esetben az arcukat is, uh-huh. és amikor bejönnek, és látom, hogy ki szokott úgy szétnézni, és ki az, aki úgy közben nézegeti a freskókat, illetve azokat a felülvilágítókat, azokat a gyönyörű díszítéseket, az a hattyúkat, azokat a gyönyörűséges faragványokat és az orgonát magát. Tehát azért szerintem elvarázsolja a közönséget a Zeneakadémia szépsége.
1: Ah, megértem.
2: És egyébként hát ez nyilván egy modern koncertteremben, mondjuk különösen Ázsiában, ahol csodálatos akusztikájú koncerttermeket építenek, amik valóban elképesztően modernek, azzal összehasonlítva mondjuk egy olyan historikus koncertterem, mint a Zeneakadémia nagy termedeit, említhetném például a Bécsi Muzik Ferenczelt, ott is akárhányszor szerencsém van, mert minden nyáron visszajárhatok oda, és most idén nyáron is játszottam ott egy Mendelssohn zongora versenyt egy bécsi zenekarral és egy nagyszerű orosz karmesterrel, és ott is azt láttam a közönségem, meg hát én magam is azt tapasztalom magamon, hogy az ember azért úgy lép be, hogy hát itt ezen a pódiumon azért már nagyon sok nagy művész megfordult, igen. És ez nekem is egyfajta megtiszteltetés, hogy ott játszhatok.
1: Ez szellett vagy darabka történelem.
2: Hát igen, meg hát nem beszélve arról, hogy azért mondjuk a Zeneakadémia is, de hát itt elsősorban talán itt a Muzik Ferenc nagy termét említhetem, hogy ők azért teremtettek egy olyan fajta tradíciót azzal, hogy az újévi koncerteket mindig onnan közvetítik, de hát ebben most már a Zeneakadémia is élen jár, mert nekünk is van újévi koncertünk, és amit a rádiózenekarral szoktunk csinálni és megvalósítani, és azt is nagyon látom, hogy természetesen, mivel egy könnyedebb programot kell ilyenkor színpadra állítani, a közönség erre mindig nagyon vevő. Tehát azt gondolná az ember, hogy esetleg január 1-én a közönség nem fog eljönni egy koncertre, és lám, mégiscsak megtelik a Muzikfereinnek a nagy terme is, a Zeneakadémia nagy terme is, és még rengeteg olyan koncertterem, ahol koncerteket szerveznek, és zenével ünneplik az új évet.
1: Na milyen jó, ünnep, kapaszkodó, mindaz, ami csak a zene jelenthet. No hát, azt hiszem egy éve találkoztunk.
2: Pontosan.
1: Talán utoljára, ugye? Akkor neveztek ki frissen?
2: Szerintem akkor frissen, igen. Tehát szerintem akkor a május-június környékén.
1: Május inkább, igen, igazad van. És hogy telt ez az időszak?
2: Nagyon sok tanulással.
1: Nagyon megváltozott-e az életed?
2: Szinte gyökeresen, és is, meg nem is. Tehát nyilván egyébként az a fajta előadói gyakorlat, ami eddig is az életem része volt, hát az nem változott meg, mert hát azért így is aktívan koncertezem, sőt, hát ugyanúgy lemezeket veszek föl, és hát
1: szerencsére... beszélünk erről is, igen. Természetesen.
2: És hát természetesen a koncert élet így, mint egy koncertzongorista azért az megmaradt. Ami a nehézség az, hogy természetesen van egy csodálatos intézmény, amit vezetni kell. Egy nagyon jó időbeosztással tudom megvalósítani azt, hogy mikor gyakorolok, és mikor vagyok az irodában, mikor igyekszem minden egyes energiámat arra fordítani, hogy a Zeneakadémia helyzetét jobbá tegyem.
1: De az rajtad múlik, bocsánat, hogy...
2: Nyilván hogy nem teljes mértékben, mert azért a fenntartónak is egy nagyon nagy szerepe van abban, hogy milyen módon honorálja az intézményt, de amiben ugyancsak egy nagyon pozitív változást érzek, és bizakodó vagyok a jövő tekintetében, ilyen téren is. De nyilván a belső hangulatot viszont hát azért mégiscsak a vezetőségnek a szerepe az, hogy ezt megteremtse.
1: Jogos.
2: És a nagyon sok újdonságot találtunk ki, többek között nagyon sok olyan külföldi kapcsolatrendszer, amivel egyébként én magam, mint zongorista rendelkeztem, de hát ezt most ugye a Zeneakadémia szolgálatába állítom. Uh-huh. Tehát mint például a Giuliarddal való kapcsolat, hogy azt egyre jobban szorosabbra fűződik. Azok az ázsiai kapcsolatok, amik eddig az életem részei voltak, úgy, mint koncertzongorista, vagy úgy, mint professzor, mint tanár, azokat is igyekszem bevonzani a Zeneakadémia életébe. Most éppen tavaly kitaláltunk egy olyan koncertsorozatot, aminek azt a címet adtuk, hogy Tutti, tehát ugye mindenki. Uh-huh. Mindenki együtt, gyakorlatilag talán így lehetne szépen lefordítani. Aminek az a lényege, hogy volt egy kínai, van egy kínai egyetem Pekingből, illetve Kína legjobb egyetem, a zenei egyetem, a Zeneakadémiája, ez a China Conservatory of Music, akinek a rektora egyébként történetesen egy karmester, ráadásul nagyon jó karmester, és az ott látogatásom idején kitaláltuk azt, hogy én pont akkor érkeztem Japánból, és Japánban a világkiállításra vittem egy fél magyar, fél japán kamara zenekart, ami a Zeneakadémia növendékeiből alakult. Aha. És akkor mondtam nekik, hogy ez egy kamara zenekari produkció volt Oszakában a világkiállításon, és hogy ebből miért nem csinálunk esetleg egy sokkal nagyobb dolgot, és hogy mi lenne akkor, hogyha ők eljönnének Pekingből egy fél koncert, fél szimfonikus zenekarral, és mi aztán utána itt a Zeneakadémia növendékeivel kiegészítenénk a szimfonikus zenekart, úgyhogy egy ilyen joint zenekar alakulna, ilyen, és egy olyan koncertet adnánk, ami bemutatná a magyar híres darabokat, illetve hát itt természetesen inkább elsősorban Lisztről van szó, hát hogyha már a Liszt Akadémia, és akkor bemutatnák a közönségnek azt is, hogy milyen kínai művek vannak, és hogy milyen kínai szimfonikus zenekari művek vannak, amit egyébként nem biztos, hogy a magyar közönség esetleg hall.
1: Igen.
2: És gyakorlatilag ez a koncert meg is valósult márciusban, óriási sikere volt koncertünk a Zeneakadémia mellett a Pécsi Kodály Központban is, a növendékeink is nagyon élvezték, és hát a kínai növendékek is nagyon élvezték. A Li Xinzhao, aki a kínai egyetemnek a rektora és egy fantasztikus karmester, ő dirigált, és hát így a két rektor volt a kvázi szólista, mármint úgy olyan módon, hogy ugye ő dirigált az egész koncertet, és akkor én pedig Lisztádúr zongora versenyét játszottam a növendék zenekarra, és akkor ennek lesz egy olyan folytatása, hogy most november 15-én indulunk ki Kínába, akkor viszont a fél zenekart azt mi biztosítjuk, itt a magyarokat visszük ki, aha, tehát magyar növendékeket, és akkor ugyanúgy a China Conservative Music-nek a fél zenekarával egészülünk ki, és két nagyon neves koncertterembe fogom tudni őket elvinni, az egyik az a Tianjini Nagy Színház, a másik pedig a Beijing Concert Hall, az pedig a pekingi nagy hivatalos koncertterem, és annak a nagy termében adunk majd egy-egy koncertet.
1: Ahol te már, bocsánat, szabad ne feled, korábban megfordultál?
2: Én egy másik koncertteremben játszottam, én az NCPA Concert Hallban játszottam, ami az újabb koncertterem, viszont egészen addig, olyan, mint a Műpa, ami úgy néz ki egyébként kívülről, mint egy tojás. És annak a nagy monstrumnak a belsejében található egy operaház, egy koncertterem, és még meg annyi más nagy...
1: Hát egy csoda hely akkor.
2: Hát egy csoda hely, igen, és hát a pekingi koncertterem az pedig egy hivatalosan erre a célra épült nagy koncertterem, de hát ez egy picit régebbi, hát nem tudom, mondjuk az esetleg egy 10-20 évvel korábban épült, vagy lehet, hogy esetleg még több, most ennek nem
1: néztem pontosan. Hát akkor is nagy megtiszteltetés.
2: Én azt gondolom, hogy a mi növendékeinknek is ez egy nagyon jó tanulás lesz, hogy hogyan lehet azt menedzselni, hogy az ember felszáll a repülőre, leszáll Pekingben 8-9 óra a repülés után, majd aztán másnaptól kezdve kezdődik a zenekari próba, és hogy teljesen mindegy, hogy jetlag, nem jetlag, nekik teljesíteniük kell. Tehát, hogy ez is hozzá tartozik a szakmánkhoz, amit nekik meg kell tanulniuk. Szólista esetében ugye akkor szólóban kell teljesíteni, ha viszont zenekari zenészről van szó, akkor viszont a zenekarban kell a lehető legmaximálisabban játszani, úgyhogy a koncerten ne vétsen hibát. Természetesen lesz ott egy-két próba, de közben a mi magyar tanáraink is, magyar professzoraink is mesterkurzusokat tartanak, és hát ezt a koncertsorozatot nyilván nem csak pekingiekkel, nem csak a kínaiakkal, hanem ezt más egyetemekkel is szeretnénk a jövőben megvalósítani, összekötni különböző európai egyetemeket a zene által. Tehát egyébként is a rektori pályázatomban benne volt az, hogy egy zenekari mesterképzést szeretnék elindítani. Ez ennek az előfutára, mert hogy az akkreditáció gyakorlatilag az egy kicsit hosszadalmas folyamat, és hát ez gyakorlatilag egy előfutára ennek a dolognak.
1: Hát teszed a dolgodat, és van is tennivaló.
2: Igen, de. És ráadásul pont a mai nap folyamán látogatott meg bennünket a világhírű Torre del Lago-i Puccini Fesztivál igazgatója és művészeti vezetője, ahol továbbra is, illetve ahol most már másodszor ültünk le, sőt igazából harmadszor, mert én is meglátogattam őket kint egy olasz koncertem során Torre del Lago-ban, ahol szembesültem azzal, hogy ez milyen fantasztikus fesztivál, ahol tényleg a lehető legnagyobb énekesek, Jonas Kaufmanntól elkezdve a lehető legjobban futó nevek énekelnek egy gyönyörűséges helyen, többek között egyébként magyar világsztárjaink közül olyanok léptek föl, mint például Marton Éva. Mm. És azt kell, hogy mondjam, hogy ők is, mivel most megalapítanak egy új konzervatóriumot, aminek egyébként a rektora, illetve hát a vezetője Placido Domingo lesz, tehát hogy most itt is egy olyan fajta kollaboráció készül, ami viszont az énekeseinknek segítene a jövőben. Egy olyan kettős diploma megalapítása, illetve hogy létrehozása, amivel összehozzuk az olasz énekes Igen. hagyományokat, a magyar énekes hagyományokkal, világhírű karmesterekkel tudnának dolgozni, rettenetesen jó zenekarral, és különböző opera produkciókat tudnánk így színpadra állítani. Remélem, hogy ez nem csak terv marad, hanem, de most nagyon komolynak tűntek a mai nap során is, meg hát az eddigi megbeszélések alapján is azt gondolom, hogy ez egy komoly terv, és hát természetesen Európán kívül még hát Amerikával is nagyon sok

0: amik egyébként hozzám zongoraművészként érkeznek. Miért ne kereshetne meg egy zongoraművész, aki egyébként egyben rektor is egy ottani egyetemet, akik egyébként nagyszerű egyetemek.
1: Igen.
0: És ha...
1: És hát elhozod a nagyvilágot.
0: Ez a terve van gyakorlatilag, hogy elhozzam meg ide a nagyvilágot, és hogy Budapestből egy olyan zenei és kulturális és pedagógiai központot létrehozni, ami Liszthez méltó gyakorlatilag, mert Liszt is ezt csinálta, mert nyilván most itt félreértés ne essék, az én képességemet nem akarom Lisztéhez mérni, mert bőven alul maradnék. De én azt gondolom, hogy szemléletben...
1: Ott ülsz azon a helyen.
0: Igen, de hát azért mondjuk egy Liszt egy zseni volt. Szóval, de én azt gondolom, hogy szemléletben igenis nagyon sokat tanulhatunk tőle, és hát mivel ő egy igazi kozmopolita volt, és egész életét azzal töltötte, hogy a közönségének és a növendékeinek, egyébként több mint 400 növendéke volt élete során, és mégis aztán azt mondta, hogy ő nem Weimarban, nem Rómában, igen, hanem aztán Budapesten alapította meg a Zeneakadémiát Erkel segítségével.
1: És milyen jót tette.
0: Hát, milyen hálásak vagyunk mi neki.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Farkas Gábornak még inkább. Örülök, zongoraművész és a Zeneakadémia rektor, akivel nem véletlenül beszélgetünk ennyit a Zeneakadémiáról, de hát azért ott van neki a zongoraművészi pályafutás is, és Gábor, őszintén kérdezem, hogy hogy van ez ilyenkor? Tehát kulisszatitkokba avasd be, kérlek, hogy volt neked eddig is egy csoda pályát, amit nyilván nem adtál fel, amikor a rektori kinevezés megérkezett, de ez tényleg lehet párhuzamosan vinni, úgyhogy ne sérüljön senki, meg
0: én azt gondolom, hogy igen, tehát minden...
1: Meg ne legyenek rossz érzések senkiben.
0: Eddig most bevallom őszintén, az elmúlt egy év során én azt tapasztaltam, hogy lehet, hogy esetleg másként kell beosztanom az időmet. A napi gyakorlásban nyilván az ember nem enged. Még akkor
1: de azt
0: is,
1: ott bent, vagy azt külön?
0: Azt inkább otthon. Aha, azt inkább otthon este. Vagy nyilván vannak olyan esetleg mondjuk egy-két olyan lopott idő, amikor az ember ennek esetleg úgy alakul éppen a napja, hogy valaki lemondja a találkozót, vagy éppen akkor van egy-két szabad luk, akkor nagyon szívesen átmegy az ember a tanásterembe, ahol ott van Jandó Jenő zongorája, és akkor egy-két órát lehet, hogy tudok ott is gyakorolni, bár egyébként nem nagyon jellemző, hogy erre sor tudnék keríteni. Ugyanakkor viszont az esti gyakorlás az számomra olyan, mint hogyha én azt úgy szoktam megfogalmazni magamnak, hogy akkor mosom ki a lelkemet.
1: Megértem.
0: Igen. Megértem. Szóval az a 3-4 óra gyakorlás még úgy éjfélig, az még belefér, és egész egyszer jobb úgy lefeküdni, hogy na igen, akkor ma is tettem valamit annak érdekében.
1: Tehát ez tényleg minden áldott nap?
0: Persze.
1: Még hétvégén is?
0: Hát hogyne, hát zongoristának szerintem, vagy művésznek nincs hétvége. Hát sőt, hétvégén jó,
1: hát
0: igazából
1: most,
0: akkor...
1: Én tudtam, hogy ez tényleg így van, hogy én azt hittem, hogy egy-két nap miért lehetne.
0: Hát lehet. Lisztnek volt egy olyan mondása, hogy ha egy napot nem gyakorolok, akkor azt észreveszem én. Két napot nem gyakorolok, akkor azt észreveszik a barátaim. Ha 3 napot nem gyakorolok, azt már észreveszi a közönség. Szóval...
1: Jó, megértettem. Okay.
0: Ezért a mindennapi gyakorlás az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: És egyébként amióta te rektor vagy, ugyanúgy jönnek a meghívások zongoraművészként is? Tehát a pályád az egyáltalán... Nem állt le, és nem érzi ennek a...
0: Hál' Istennek, hogy lekopogjam, és itt most fán tudom lekopogni. Eddig hál' Istennek azt érzem, hogy eddig még ugyanúgy a meghívásaim azok érkeztek. Olyan módon egy kicsit most már azért én is, hát hogyha mondhatom ezt a szót, hogy válogatok, hogy nem mindenre mondok ám igent. Nem azért, mert hogy én most... magasabban hordanám az orromat, hanem egész egyszerűen néha szelektálni kell, hogy belefér-e az az időmbe, vagy esetleg túlságosan sok erőfeszítésbe kerülne az, hogy mondjuk egy teljesen más repertoárt megtanuljak, ami esetleg abban az esetben beleférne, hogyha én csak tanítok és zongorázom, és csak a koncertjeimre készülök. Azért ilyen módon van egy-két kompromisszum, amikor azt mondom, hogy bocsánat, de az sajnos most éppen nem fér bele, mert éppen akkor nekem nagyon sok más teendőm van, éppen akkor egy fontos szenátusi ülésünk van, éppen akkor nem tudom, vagy esetleg nagyobb koncertekre készülök, és akkor mondjuk esetleg azok a

0: mondjuk így esetleg kisebb koncerttermek meghívásainak nem tudok mindig eleget tenni, de ilyenből nem volt hál' Istennek sok. Tehát igaz, hogy hát hogyha egyetlen egy hátrányát mondhatom a rektori létnek, az az, hogy bár a szakma, tehát hogy mint zongoraművészi lét és mint rektorság, az most teljes mértékben leköti az életemet. Most egy kicsit a családot kevesebbet látom, tehát hogy az abban az esetben egyébként érzek hátrányt.
1: De azért gondolom nem tettek szemrehányást ezért.
0: Nem, mert hát akkor, amikor ez az egész ez kiderült, akkor én a két fiammal leültem. Az egyik az éppen a napokban lett 12 éves, a másik az 9.
1: Szívből gratulálok.
0: Köszönöm szépen nevükben is. De én azt
1: gondolom... megértették.
0: Megértették. Aha. Tehát akkor leültem velük, és akkor elmondtam nekik, hogy most apa egy kicsit elfoglaltabb lesz az elkövetkezendő 5 évben. De hát szerencsére van egy nagyon támogató családom, meg egy nagyon támogató feleségem, aki megérti ezt a helyzetet, és
1: megoldjátok.
0: Megoldjuk.
1: No, hát köszönöm a tényleg a bizalmadat is, hogy itt vagy, ezt a sajtómenedzsered Kristóf Hanyi súgta, meg innen csókoltatjuk az étterből, hogy nem is mondasz minden felkérésre állítólag nemet az interjúkra, úgyhogy köszönöm, hogy itt ülsz. És én nagyon örültem annak, hogy láttam az új lemezről a felvételt is, de magát a hírnek is nagyon örültem, hogy akkor még erre is van idő.
0: Igen.
1: Ráadásul hát a Hungarotonnál jött ki, és még nem éltek a mikrofonok, kérdeztem, hogy hol vettétek föl ezt a lemezt, meg hogy szeretsz-e egyáltalán lemezfelvételt készíteni? Az mennyivel másabb?
0: Teljesen más, mint a koncert, mert ugye a koncerten fölkészülsz egy anyaggal, majd szoktuk mondani, egy lövésed van, és akkor az vagy elsül, vagy nem. Aha. De ugyanakkor viszont mégis a közönségnek a jelenléte az viszont nagyon tud inspirálni, ahogy ezt mondtam is az interjú elején. A stúdióban más körülmény van, ott egy olyan fajta koncerthelyzetet kell produkálni magadnak virtuálisan, mint hogyha koncerten lennél, és a lehető legjobbat próbálod kihozni magadból. El kell érni azt a szintet, hogy az ember egy olyan felspanolt állapotba kerüljön. De én azt gondolom, hogy a piros lámpa ebben az esetben, ami most nem a másfajta piros
1: lámpa
0: érti, hanem
1: hát a felvételt jelző
0: lámpa, igen. Tehát abban az esetben viszont az ember valahogy mégis egy felspanolt állapotba kerül, és a lehető legjobbat próbálja majd magából kihozni. Nyilván egy süket stúdió, ami kizárja a külső zajokat, az másként viselkedik. Uh-huh. De ugyanakkor viszont hát pont emiatt, hogy én nem szeretem azt, hogyha esetleg egy felvételtének hangokból kell össze ollózni. Úgyhogy hát nyilván az ember ilyenkor igyekszik tisztességesen fölkészülni, és nagyon, nagyon a lehető legjobb módon eljátszani a darabot, és nagyon örülök, hogy az eddigi lemezfelvételeim során mindig sokkal hamarabb fejeztük be a lemezfelvételeket, mint ahogy egyébként a stúdió időpontom lett volna.
1: Mert ugye erre kiírnak egy időt, ugye, a kiadó.
0: Igen, ilyenkor kiírnak 3-4 napot, és a mostani lemezt is kicsit több, mint 2 nap alatt sikerült fölvenni, pedig hát a mostani lemez az a, tehát ugye azt mondjuk el a közönségnek, hogy most éppen a Mozart összes zongora szonátájának a sorozatát csinálom, ami 5 CD-ből álló sorozat, amiből most jelent meg éppen a 3. CD, és most vettem lemezre a 4. CD-nek az anyagát egy 1,5-2 héttel ezelőtt, és nagyon örültem annak, hogy annak ellenére, hogy olyan fajsúlyos darabok találhatók lesznek majd az új CD-n, a 4., de nem akarom teljesen lelőni, de ha már elkezdtem, akkor befejezem a mondatot.
1: Na, kíváncsi vagy.
0: Hát ugye időrendi sorrendben haladok a felvételek, igen, tekintetében, illetve szonáták tekintetében, és most a soron következő szonáták azok a 333-as B-dur szonáta volt, a C-moll fantázia, igen, és a C-moll fantáziához tartozó szonáta. És nagyon örültem annak, hogy ilyen fajsúlyos darabokat is sikerült úgy fölvenni, ami bár még nem hallottam az editált változatot, de én azt gondolom, hogy jó érzésekkel tudtam elhagyni a stúdiót, és jó érzés volt az, hogy olyan csodálatos művekkel dolgozhattam megint nap mint nap, amit az ember bár játszottam őket koncerten, de az is stúdió körülmények között más, más az, persze.
1: Egy-két kulisszatitkot, Gábor, hogy hogy megy ez? Kijössz a stúdióból, és akkor te nem viszed a demót magaddal, akár pendrive-on, vagy, vagy mit tudom én, milyen adathordozón, hogy a kocsiban hallgasd, amit aznap csináltál?
0: Hát az... nem, azért nem, mert egyrészt ott én nem akarom magam már azzal terhelni, hogy, hogy esetleg az aznapi hibáimon törjön
1: ja,
0: magam.
1: Jó, okay, jogos.
0: Másrészt okay. pedig igyekszem tényleg koncertmódon játszani, tehát aha. hogy egyszer eljátszom a darabot egy egészben, és akkor mindig próbálok, hogyha esetleg nem vagyok elégedett, akkor eljátszom megint az egész tételt. Szóval, és hogyha esetleg kell valamit pótolni, amit hát nyilván az ember olyan módon tud, meg igyekszik gyakorolni, hogy ahogy Siff András szokta mondani, hogy egy harmadik fület kell kifejleszteni ilyenkor.
1: Hogy kívülről,
0: hogy hogyan hangzik ez az egész. Ez egy idő, amíg az ember megtanulja koncertteremben, és még nagyobb idő, amíg ezt megtanulja az ember, hogy hogyan működik a mikrofon. De ebben már az a tapasztalatom, amennyit összegyűjtöttem az idők során, nyilván az ember már ilyenkor eleve, hogyha lemezfelvételre készülök, akkor már eleve úgy is hallgatom magam gyakorlás közben, meg hát nyilván a kulisszatitkokhoz hozzátartozik az is, hogy ilyenkor le felvétel előtt én is magamnak otthon fölveszem, nekem is vannak különböző mikrofonjaim, visszahallgatom, jegyzetelek a kottába, hogy akkor az mi szólt jól és mi nem, de ugye az én otthoni Steinway-em az nem úgy fog viselkedni, világos. Mint a koncertteremben lévő, illetve mint a stúdióban lévő gyönyörűséges Bösendorfer zongora, amit a Bösendorfer cégtől kaptam a Mozart felvételek elkészítéséhez.
1: Tehát kifejezetten erre dedikálva.
0: Bocsánat?
1: Kifejezetten erre a CD sorozatra dedikálva kaptam.
0: Igen, igen, és hál' Istennek sikerült itt is egy, és ez is egy olyan kapocs egyébként, ami a zongora művészi pályám és a rektori tevékenységemnek egyik kapcsa, hogy ezt én a Mozart felvételek elkészítésére kaptam a Bösendorfer cégtől, de sikerült összekötni azzal, hogy a Zeneakadémia éppen akkor volt 150 éves. És mivel hogy a Zeneakadémia, és hát Liszt maga is egy Bösendorfer művész volt,
1: igen.
0: Ezért azt mondta a Bösendorfer cég nagyon nagy lelkűen, hogy akkor addig, amíg el nem készítem a felvételt, akkor ők nem viszik vissza Bécs új helyre, hanem innen Nagyszertbe, hanem akkor hagyjuk itt a Zeneakadémia, és akkor a Zeneakadémia is hadd használja ezt különböző koncerteken. Nyilván igyekszünk minél többet használni, és hát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen fantasztikus Bösendorfer új Vienna koncertmodell van most a Zeneakadémia nagy termében, még körülbelül egy évig. Tehát utána aha. aztán nyilván vissza kell adnunk, vagy ha remélem, hogy ezt esetleg mondjuk a fenntartónk közül is hallgatja valaki, vagy esetleg, hogyha mondjuk kapnánk erre támogatást, akkor hogyha meg tudnánk vásárolni. Igen, igen.
1: Ja, kívánom, hogy meglegyen, és jussanak el ezek a gondolatok. A 3 CD egyébként az már kapható?
0: Igen, az már kapható, az most már a Spotify-on is, Apple Music-on is mindenhol hallgató. Igen, igen.
1: És a másik kettő? Az utolsó kettő,
0: ugye a negyediket azt most vettem föl, az utolsó, az 5. lemez felvétele az, hogyha jól emlékszem, az pedig jövő év elején valamikor fog megvalósulni.
1: De hogy ezek ki is jönnek, ahogy te elkészülsz vele? Tehát nem...
0: Hát utána egy pár hónap kell, amíg ugye a kiadó megcsinálja a borítót, megtervezi az egésznek a külsejét.
1: De nekem szimpatikus, hogy te a Hungarottonnál maradtál.
0: Én bevallom őszintén, én úgy vagyok ezzel, hogy én az első két lemezemet a londoni Warner Classics-nál vettem föl, lemezt csináltam én a New York-i Steinway Records-nál is, volt lemezem a londoni Toccata Classics-nál is, meg mi volt még, Brilliant Classics, meg nem tudom, tehát sok minden, sok cégnél vettem föl lemezt, de én azt gondolom, hogy a Hungaroton az egy olyan régi, és egy jó névvel rendelkező kiadó, hogy magyarként én azt gondolom, hogy kötelességünk.
1: Hát meg rang oda tartozni.
0: Meg hát természetesen, meg hát kötelességünk szerintem egy olyan cégnek felvételeket készíteni, ami itt található. Tehát, hogy egész egyszerűen jó érzés az, hogy egy egy magyar kiadó adja ki ezeket a lemezeket.
1: Mondanám, hogy végszónak ez tökéletes, de még csak azért nem, mert legalább egy percünk van, és ezt szeretném kihasználni. Szintén mondtad a rektori páholyt a Zeneakadémia nagytermében. Na most te ott hányszor fordulsz meg? Tehát te mennyi előadást tudsz ott megnézni?
0: Hát, hogyha szeretném, akkor minden este is ott ülhetnék.
1: Na jó, de arra nyilván nincs.
0: De arra nyilván nem, mert hát pont akkor egyébként az ember szeretne gyakorolni is. De természetesen azok a koncertek, amik érdekelnek, nem beszélve azokról a koncertekről egyébként, amik a Zeneakadémia szervezésében kerülnek, a Zeneakadémia szervezésében kerülnek megrendezésre, azokat természetesen, meg hát a Zeneakadémia ünnepi koncertjeit, uh-huh. mint például az október 22, Lisztnek a születésnapja, uh-huh. november 14, a Zeneakadémia születésnapja, és hát még említhetnék, ezek azért kiemelt események, és azért illik ilyenkor a rektornak ott lenni, meg egyébként is úgy tervezném az életemet, hogy akkor ilyenkor ott lennék, és hát nem beszélve arról, hogy mondjuk egy olyan esemény, ami 16 év után először alakul, illetve szerveződhetett meg, és valósulhatott meg a Zeneakadémián, hogy 16 év után Siff András újra a Zeneakadémia nagy termében koncertezett, mind a két az koncerten egy... örömmel, és nagyon nagy megtiszteltetés volt ott ülni, és hallgatni az
1: életéket. Megértem. Na, egyet mondj meg a végén. Szereted most az életedet?
0: Nem akarok túlzásokba esni, imádom.
1: Na, örülök neki. Akkor azt kívánom, hogyha bármikor beszélgetünk, legközelebb ugyanez legyen a válasz. Én sok csillogó szempárat kívánok neked, mind a Zeneakadémián, akár a növendékek, akár a hozzátok látogató közönség, hát és bárhol a világon, ahol fellépsz, vagy ha CD-det beteszik, vagy most a beszélgetés után is kérem is a hallgatókat, hogy akár a Spotify-on, akár a YouTube-on indítsák el a felvételeidet, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz. Köszönöm, örülnék, hogy itt voltál. Mindig nagy élmény veled a beszélgetés.
0: Ugyancsak.
1: Most is az volt. Farkas Gáborral beszélgettem, zongoraművésszel és a Zeneakadémia rektorával, kedves hallgatóink, és hát akkor stílusosan a muzsikával megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel változatosan, de én egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Farkas Gábornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárult a közmédia jövőjéről szóló szakmai egyeztetés. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság. Rekord részvétellel zárult az Európai Sporthét Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Lezárult a Magyar Közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium tájékoztatása szerint összesen 125 javaslat érkezett mintegy 500 oldal terjedelemben. A résztvevők a közönség bizalmának erősítését, a hiteles tájékoztatást, a szerkesztői függetlenséget és az átlátható működést jelölték meg a legfontosabb célok között. Az összegzés a készülő vezérigazgatói pályázat előkészítését is segítheti. Hétfőn hallgatná meg a Nemzetbiztonsági Bizottság. Szijjártó Péter volt külügyminisztert a BYD ügy kapcsán. A kezdeményezők szerint Szijjártó Péter 12 éven át irányította a külügyi és külgazdasági tárcát, így érzékeny külpolitikai, gazdasági és nemzetbiztonsági információkhoz fért hozzá. Azt állítják, hogy távozása után rövid időn belül vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi vállalatnál, amellyel miniszterként is tárgyalt és stratégiai megállapodást kötött. Szerintük ez nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és etikai kérdéseket vet fel. 10 új korszerű trafipax kezdte meg működését az M1-es autópálya bővítése alatt álló szakaszán. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT és az Országos Rendőrfőkapitányság együttműködésében telepített berendezések napelemmel és akkumulátorral működnek, így olyan helyeken is használhatók, ahol nincs kiépített elektromos hálózat. A radarok a VEDA rendszerrel kompatibilisek, ezért a pillanatnyi sebesség mellett az átlagsebességet és követési távolságot is képesek ellenőrizni. Az új eszközök telepítését a munkálatok miatt megváltozott forgalmi rend indokolja, hiszen a szűkebb sávok, a terelések és a munkaterületeken dolgozók fokozott óvatosságot követelnek a közlekedőktől. A napelemes radarokat a rendőrség üzemelteti, a pontos helyszíneiket pedig már a Waze navigációs alkalmazás is jelzi. Az M1 jelenlegi bővítése az M0-ás és a Concó pihenőhely közötti szakaszt érinti. Szeptember 30-án lezárult a 2026-os Európai Sporthét, amelyhez Magyarországon rekordmennyiségű program kapcsolódott. A hashtag BeActive kampány keretében 940 eseményt regisztráltak, míg az Európai Diáksport napjához további 1729 program csatlakozott. A szervezők összesítése szerint több mint 600 településen közel 570 ezer ember vett részt a különböző sport és mozgás programokon. Kiemelkedően szerepelt a Veszprém-Balaton Európa Sportrégió, ahonnan önmagában 190 rendezvényt jelentettek be. Az Európai Sporthéttel egy időben közzétett Euróbarométer felmérés szerint pedig az elmúlt 4 évben 13% ponttal csökkent azok aránya Magyarországon, akik egyáltalán nem végeznek testmozgást. A szervezők hangsúlyozzák, a kampány véget ér, de a hashtag BeActive üzenete egész évben folytatódik. A Corvin moziban október 16-a és 18-a között rendezik meg az 56-70-1956 filmre írva háromnapos filmszemlét, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódva játék- és dokumentumfilmekkel, valamint alkotókkal és filmes szakemberekkel zajló beszélgetésekkel idézi fel 1956 emlékét. A programban többek között a hazatérés, egy szabadságharcos története, a teli találat, a szabadság vihara és a Colorado Kid is szerepel, utóbbit 35 mm-es kópiáról vetítik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hétfőtől fokozottan figyelik a rendőrök a mobilozó sofőröket. Alacsony a Duna vízzellása, de nem fenyeget leállás Paksnál. Halas finomságokkal érkezik a 13. Siófoki Halfesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 46 millió forint értékű ügyvédi megbízások miatt egészítette ki korábbi feljelentését a miniszterelnökség a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. Az átvilágítás szerint az egyik ügyvédi iroda 27,4 millió forintot kapott tanácsadási feladatokra, még egy másik iroda 19 millió forintért készített volna tanulmányt az Európai Unió hatáskör bővítéséről. A miniszterelnökség szerint a beszerzések során nem volt valódi verseny, hiányoznak fontos dokumentumok, és a kifizetett összegek nem álltak arányban a teljesítéssel. A tárca ezért úgy véli, felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja, ezért kiegészítette a korábban tett feljelentést. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat kiszűrésére. Az akció az Európai Roadpol Figyelj az útra elnevezésű kampányához kapcsolódik. A rendőrök nem csak a telefonálást, hanem minden olyan tevékenységet ellenőriznek, amely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. A hatóság szerint különösen veszélyes az üzenetírás, az olvasás, a közösségi oldalak böngészésre vagy akár videók nézése vezetés közben. A kampány célja, hogy csökkenjen a figyelmetlenségből adódó balesetek száma, és biztonságosabbá váljanak az utak. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyigények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Az augusztusinál is alacsonyabb vízállás várható a Dunán a következő napokban, de a paksi atomerőmű működése nincs veszélyben. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán azt közölte, hogy a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget lekapcsolás. Nyáron a rendkívül alacsony vízszint miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani, ami ráirányította a figyelmet a problémára. A kormány ezután döntött a fenékküszöb megépítéséről, hogy a jövőben az alacsony dunai vízállása veszélyeztesse az ország egyik legfontosabb energiatermelő létesítményének működését. Közben a tartós szárazság miatt a hétvégére akár mínusz 8 cm-ig is süllyedhet a Duna vízállása Budapestnél, ami újabb történelmi mélypontot jelentene. Az időkép szerint még szeptember elején a folyó a vízmérce nulla pontjáig apadt, ezen a héten szerdán a mínusz 1 cm-es értékkel megdőlt a korábbi negatív rekord. A csapadék hiány a folyó teljes magyarországi szakaszán érezteti hatását. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol három napon át a balatoni halak, a gasztronómia és a szórakozás kapja a főszerepet. A látogatók hagyományos és modern halételeket kóstolhatnak, miközben a halpiknik, főzőverseny és a fish food verseny is izgalmas programokat kínál. A fesztiválon több magyarországi halas város, valamint Siófok testvérvárosai is bemutatkoznak. A családokat játszóházak, kézműves foglalkozások és gyermekkoncertek várják, emellett látványos bemutatók és esti nagy koncertek is színesítik a hétvégét. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ezeket a hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Sláger FM, Sláger FM.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, már is repülünk, vagy ugrunk, kinek hogy tetszik, a Magyar Zeneházába, oda a Városliget szívébe, méghozzá október 6-ára szól az invitálás, ez egy keddi nap, este 7:30-tól a koncertteremben egy nagyon-nagyon különleges koncert, Karafiát 50 címmel, dalok és sztorik még az A oldalról. Hát Karafiát orsolja sok minden, de alapvetően költő és író. Versekkel indult, még kicsi dívaként, aztán jöttek a regények, dalok és a színdarabok, és a szereplések és egy punkzenekar és moderálások meg újságírás, hát még hosszan-hosszan sorolhatnánk. 30 éve sosem kellett hátrébb lépnie, amit most alkotótársaival egy nagy születésnapi stand-up elemekkel és versekkel teleszült műsorral is megünnepel majd. Lesz vetítés és nosztalgia és mini színdarab, meglepetés vendége, de nem lesznek beszédek. Bár egyébként ő fog beszélni. Olyan történeteket is elmesél, amit eddig nyilvánosan még nem osztott meg. Ebben művész barátai segítenek, ennek az egyszeri alkalomnak lesz egy zenei kerete, a fő sztori, amért György Andrea hegedűs énekes improvizatív zenész a zenei felelős. Andrea klasszikus zenei tanulmányai után először az underground, a világzene, majd a jazz és az improvizáció felé fordult. Volt kisképzős, diákként az összművészeti felfogás inspirálja, így lett gyakori fellépője kortárs táncelőadásoknak, mozgásszínházaknak, performanszoknak, kísérője irodalmi esteknek, kiállítás megnyitóknak. Sok hazai és külföldi formációban vesz részt hegedűsként, énekesként vagy vokalistaként, akár zeneszerzőként is. Session munkái mellett az improvizáció szabadsága kiemelten fontos számára. Sajátos motivumait a világzene, a jazz és a modern hangzás világ inspirálja. Hihetetlen alkotókkal dolgozott már eddig is. Ereményi Gézától Grecsó Zoltánon át a Malacka és a Tahó zenekarit. Sok hangszer és ének jelen lesz ezen az estén. Az este időzítve jelenik meg egyébként Orsolya új kötete is, a Sehogy se. Érdemes lesz vele tartani.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 7-től fokozottan figyelik a rendőrök a mobilozó sofőröket. Alacsony a Duna vízállása, de nem fenyeget leállás Paksnál. Halas finomságokkal érkezik a 13. Siófoki Halfesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Több mint 46 millió forint értékű ügyvédi megbízások miatt egészítette ki korábbi feljelentését a miniszterelnökség a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. Az átvilágítás szerint az egyik ügyvédi iroda 27,4 millió forintot kapott tanácsadási feladatokra, míg egy másik iroda 19 millió forintért készített volna tanulmányt az Európai Unió hatáskör bővítéséről. A miniszterelnökség szerint a beszerzések során nem volt valódi verseny, hiányoznak fontos dokumentumok, és a kifizetett összegek nem álltak arányban a teljesítéssel. A TÁC ezért úgy véli, felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja, ezért kiegészítette a korábban tett feljelentést. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat kiszűrésére. Az akció az Európai Roadpol Figyelj az útra elnevezésű kampányához kapcsolódik. A rendőrök nem csak a telefonálást, hanem minden olyan tevékenységet ellenőriznek, amely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. A hatóság szerint különösen veszélyes az üzenetírás, az olvasás, a közösségi oldalak böngészésre vagy akár videók nézése vezetés közben. A kampány célja, hogy csökkenjen a figyelmetlenségből adódó balesetek száma, és biztonságosabbá váljanak az utak. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Az augusztusinál is alacsonyabb vízellás várható a Dunán a következő napokban, de a paksi atomerőmű működése nincs veszélyben. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán azt közölte, hogy a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget lekapcsolás. Nyáron a rendkívül alacsony vízszint miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani, ami ráirányította a figyelmet a problémára. A kormány ezután döntött a fenékküszöb megépítéséről, hogy a jövőben az alacsony dunai vízállás se veszélyeztesse az ország egyik legfontosabb energiatermelő létesítményének működését. Közben a tartós szárazság miatt a hétvégére akár mínusz 8 cm-ig is süllyedhet a Duna vízállás a Budapestnél, ami újabb történelmi mélypontot jelentene. Az időkép szerint még szeptember elején a folyó a vízmérce nulla pontjáig apadt, ezen a héten szerdán a mínusz 1 cm-es értékkel megdőlt a korábbi negatív rekord. A csapadék hiánya folyó teljes magyarországi szakaszán érezteti hatását. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol három napon át a balatoni halak, a gasztronómia és a szórakozás kapja a főszerepet. A látogatók hagyományos és modern halételeket kóstolhatnak, miközben a halpiknik, főzőverseny és a fish food verseny is izgalmas programokat kínál. A fesztiválon több magyarországi halasváros, valamint Siófok testvérvárosai is bemutatkoznak. A családokat játszóházak, kézműves foglalkozások és gyermekkoncertek várják. Emellett látványos bemutatók és esti nagy koncertek is színesítik a hétvégét. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a műcsarnokba a mindennapok költészete kiállításra.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Feljelentést tett a Klebersberg központ a tankerületi igazgatói pályázatok ügyében. 62 új helyszínnel bővül a MOL Bubi Újbudán. Budapest lesz Európa futó fővárosa a következő hétvégén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Klebersberg központ, miután szabálytalanságról szerzett tudomást a külső-pesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során. A közlemény szerint a történtek befolyásolhatták az iskolák szabad vélemény nyilvánítását, mivel valaki megpróbálhatott hatással lenni a véleményezők önálló döntéseire. A most zajló kiválasztási folyamatban mind a 60 tankerületi igazgatói pozícióra pályázatot írtak ki, és a fenntartott iskolák dolgozóival, mind az érintett települések polgármesterei is véleményezhetik a pályázók szakmai programját. A Klebersberg központ